0: Andrét. FM 101.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

ezzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Veszélybe került a hazai dínyetermelés, könnyebben tájékozódhatnak a legfontosabb parlagfű adatokról az allergiások. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe került a hazai dinnyetermelés, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnyetermelői ára, a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt. Kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az agrárforgóeszközhitelprogramban 100, az élelmiszeripari forgóeszközhitelprogramban 70%-os kamattámogatás vehető igénybe. Könnyebben tájékozódhatnak a legfontosabb parlagfű adatokról az allergiások. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a parlagfű pollenriasztási rendszer térképes előrejelzésének segítségével nyomon követhetik a várható pollenterhelést és felkészülhetnek a tünetekre. A környező országokra vonatkozó előrejelzések a Nemzetközi Parlagfű Pollenriasztási Rendszerben érhetők el, idén az előrejelzés már Ausztriát is tartalmazza. Senki se sétálgasson az Apadó Duna szabaddá vált medrében. A fővárosi vízművek a rekord alacsony vízállás miatt közleményt adott ki a Duna szabaddá vált meder szakaszairól. A szolgáltató szerint ezek a területek ivóvízbázis védelmi övezetek, ahova a belépést jogszabály tiltja. A fővárosi vízművek arra kéri a lakosságot, hogy a szabaddá vált folyómedret ne tekintsék szabadidős célpontnak. Megszűnhet az egységes vízfelület a Velencei tavon, a vízszint 20 cm környékére csökkenhet. A környezetért felelős tárca a Telex érdeklődésére arról tájékoztatott, az egybefüggő vízfelület helyett egymástól elszigetelt, különböző méretű víztestek alakulhatnak majd ki a Velencei tó helyén. A Fidesz szavazók fele nem hisz Orbán Viktornak egy felmérés szerint. Az European Piac kutató a HVG-nek készített reprezentatív kutatást, amelyben egyebek mellett arról kérdezték az embereket, hogyan értékelik az idei tusványosi fellépést, mennyire hisznek Orbán legújabb prognózisában a Fidesz és a Tisza jövőjét illetően. A felmérés szerint még áprilisban a Fideszre szavazóknak is csak 30%-a tartja nagyon fontosnak, hogy miről beszél Orbán Viktor. Ugyanakkor még az áprilisi Fidesz szavazóknak is kevesebb

0: Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrész, FM 105.1.
3: Jó reggelt, augusztus 2-a van, és már 6 óra múlt. A stúdióban Gulyás Anita hírszerkesztőnktől a legfrissebb információkat hallhatta a 2026-os évünk 214. napján. A leheleket lehet köszönteni, hogy mit tudhatunk a névről, mik történtek az elmúlt években, így augusztus 2-án ennek a részleteivel várom vissza a ma kedvenceim és a tegnap slágerei társaságába. Töltsük együtt a vasárnap reggelt is itt az FM 105.1-en, vagy a www.antit.hu oldalunkon keresztül. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Második a lehelek napja, szép jó reggelt, ez egy magyar eredetű férfi név, ha nem tudta volna. A régi magyar lél személynév későbbi alakváltozataként született meg a lehel név, melynek jelentése valószínűleg lélek. De akiket még köszöntetünk augusztus 2-án, ők az Alfonzok, a Mietták, az Özsébek, az Elfridák, a Gusztávok, a Regősök, az Alfonzinák, a Szerénuszok, vagy éppen a Miák, mert hogy ezek a nevek is szerepelnek a névnap. Naptárban. És egy kicsit felidézzük a múltat, hogy ki is született augusztus 2-án. 1814-ben például Tavasi Lajos pedagógiai író, a haladó magyar reform pedagógia úttörője látta meg a napvilágot. De Varga Bálint gépészmérnök, számos új vasúti kocsi szerkezet, új kerék, tengely, csapágyas ütköző típusok kötődnek az ő nevéhez, és különleges kocsi típusok tervezője is volt. Ő 1891-ben született. Aztán itt van az olimpiai baj Vívó Nagy Ernő, aki 1898-ban látta meg a napvilágot. De a Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas színész, a nemzet színésze Agárdi Gábor is augusztus 2-án született, 1922-ben. A magyar repülőtiszt űrhajós is ma ünnepel, Farkas Bertalan 1949-es születésű, míg Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó 1975-ben született, Kárász Eszter színésznő, előadó művész pedig 1978-ban. Kedves Antritos, hogyha ön is augusztus 2-án ünnepi születésnapját, Isten éltesse nagyon sokáig, legyen csodaszép ez a vasárnap mindenki számára. Aki velem van ebben a korai órában, nekik már pörgetem is a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Töltsük együtt a mai reggelt is.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Rádió Andrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágerével a vasárnap reggelünkben is. Augusztus 2-a a Roma Holokauszt emléknapja. A Cigány Világszövetség Párizsi kongresszusának 1972-es határozata alapján augusztus 2-a a Roma Holokauszt nemzetközi emléknapja. 1944. augusztus 3-ára virradó éjjel számolták fel, ugyanis a nácik az auschwitzi birkenaui lágerben kialakított cigány családi tábort. Közel 3000 férfit, nőt és gyermeket pusztítottak el gázkamrákban. Velük együtt ezen a napon a második világháború alatt Európa szerte 10000-ével meggyilkolt szintikre és romákra emlékeznek. Felidézzük a múlt történéseit így augusztus 2-án. 1898-ból például meg kell említeni, hogy Budán megnyitották az új Szent János kórházat. Míg 1933-ban a Szovjetunióban átadták a Fehér tengert a Balti tengerrel összekötő csatornát. És szintén ebben az évben, de nálunk Magyarországon, Gödöllőn kezdődött meg a 4. Jambori, a cserkész mozgalom világtalálkozója volt ez. 1939-ben pedig Albert Einstein, Nobel-díjas fizikus levelet írt Roosevelt amerikai elnöknek, amelyben felhívta a figyelmet az atomenergia pusztító felszabadításának lehetőségére. 1982. augusztus 2-án pedig Bazilika Minornak nyilvánították az írci cisztercita apátsági templomot. Aztán már 2019-ben járunk, ekkor több mint 30 órás műtét után a dakkai központi katonai kórházban a cselekvés a kiszolgáltatottakért alapítvány magyar orvosai sikeresen szétválasztották a fejüknél összenőtt bangladesi szijámi ikreket, a 3 éves Rabiát és Rukiát. Aztán már 2020-ból említem meg, hogy visszatért útjáról a május 30-án felbocsájtott Crew Dragon, a SpaceX űrhajója. Ez volt az első alkalom az amerikai űrhajózás történetében, hogy a NASA magáncéggel együttműködve indított űrexpedíciót. És hol van még ezeknek az űrexpedícióknak a vége? Még csak most kezdjük felfedezni a galaxist. A ma kedvenceit és a tegnap slágereit viszont nem. Ezek itt vannak velünk a mai napon is. Csodaszép vasárnapot kívánok mindenki. Kinek töltsük együtt a mai reggelt is, itt a 105.1-en, nagy kattintson weboldalunkra, a www.andrit.hu.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 g 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heihó gyümölcslevek csupán 339, 3-1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Carte d'Or jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
1: Ennyi volt a reklám! Ez az Andrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel és a tolmácsolt csillag üzenetekkel. Úgyhogy nézzük is, kedves Kos, a hétvégén jól esett egy aktív program. Egy kerékpártúra, kirándulás vagy sportos kikapcsolódás segíthet levezetni a felgyülemlett energiát. Kedves Bika, kényeztesse magát egy kis pihenéssel. Egy kellemes ebéd, egy séta a természetben vagy egy wellness program most igazán feltöltheti. Kedves Ikrek, keresse a társaságot, egy baráti összejövetel, szabadtéri rendezvény, vagy egy könnyed koncert remek élményeket tartogathat. Kedves Rák, a családdal töltött idő lehet a legjobb választása a hétvégére. Egy közös főzés, piknik, vagy otthoni filmezés közelebb hozhatja a szeretteihez. Kedves Oroszlán, itt az ideje valami különlegesnek. Egy színházi előadás, fesztivál, vagy esti szabadtéri program igazán feldobhatja a hangulatát, ezekből pedig nincs hiány a nyáron. Kedves Szűz, olyan elfoglaltságot válasszon, amely egyszerre kapcsolja ki és tölti fel. Egy könyv kertészkedéssel töltött délelőtt, vagy egy nyugodt kirándulás jó választás lehet, hallgasson a megérzéseire, és nem csalódik. Kedves Mérleg, a szépség és a harmónia most különösen fontos lehet. Látogasson el egy kiállításra, egy hangulatos kávézóba, vagy tegyen egy kellemes városi sétát. Nézze a megszokott környezetét egy kicsit más szemmel a hétvégén. Kedves Skorpió, érdemes valami újat kipróbálnia. Egy szabaduló szoba, egy izgalmas túra, vagy egy újabb hobbi felfedezése emlékezetessé teheti a hétvégét. Kedves Nyilas, a kaland most önre vár. Hogyha teheti, induljon egynapos kirándulásra, fedezzen fel egy új települést, vagy próbáljon ki egy szabadtéri sportot. Kedves Bak, kapcsoljon ki a megszokott rutinból. Egy kulturális program, múzeumlátogatás, vagy egy csendes délután a természetben segíthet feltöltődni. A legfontosabb pedig, hogy a belső hangját hallja meg, irányt mutathat. Kedves Vízöntő, keresse az újdonságokat. Egy közösségi élmény, kézműves vásár, vagy technológiai bemutató, inspiráló élmény lehet, és ötletekkel láthatja. Kedves Halak, engedje szabadjára a kreativitását. Egy alkotóprogram, fotóséta, koncert, vagy éppen egy vízparti séta segíthet feltöltődni és ellazulni, akár még egyedül is. Néha kell az én idő. Tartalmas hétvégét, a csillagok csupa jót ígérnek. Én pedig hozom a legjobbakat a ma kedvenceim és a tegnap slágerei közül.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel 7 óra után is ezek a dalok várják itt a 105.1-en, vagy weboldalunkon keresztül a www.antrit.hu oldalra kattintva. Most jönnek a 7 órás információk. Hírszerkesztőnk a legfrissebb híreket fogja megosztani önnel. Bízom benne, hogy a következő órát is együtt töltjük, hogy ki a király? Nos, ezt a kérdést meg fogom válaszolni, de hogy a presediák meteorra is megfigyelhető, erre is felhívom majd a figyelmét, úgyhogy rádiózunk együtt 7 után is itt az Antriton a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51. Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben. Stabil Budapest ivóvízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti ivóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az országos vízügyi

0: miatt. A budapesti Palatinusz és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A Horvát Autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Hírszerkesztőnknek hálás köszönet az információkért. 7 óra múlt néhány perccel a leheleket sok szeretettel köszöntöm augusztus 2-án, ők ünneplik névnapjukat. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei, így őket is köszöntik a születésnaposok mellett. Egyébként tudja, hogy mi módon lehet szexáron akár ön is király. Hozom majd ennek a részleteit, de hogyha valami jó kis esti programon törné a fejét, akkor is maradjon, mert hogy ehhez is hozok egy alternatívát. Ehhez nincs más teendője, mint maradni itt a 105.1-en, vagy kattintani weboldalunkra a www.antrit.hu-ra. A stúdióban Újjásani.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

Na, ki lesz Szekszárd első pünkösdi királya, tudja már? Hallott egyébként a Babits Mihály Kulturális Központ kezdeményezéséről, mert hogy onnan hoztam ezt az információt. Azt írják, hogy bátorság, ügyesség, talpra esettség és egy kis királyi tartás, valamint betöltött 18. életévre van szükség a cím elnyeréséhez, és egy pár próbát kell majd teljesíteni. Szóval a korona nem jár alanyi jogon. A jelentkezőknek 5 játékos, izgalmas próbán kell majd bizonyítaniuk ügyességüket, leleményességüket és kitartásukat, valamint jókedvüket, mert hogy ez sem árt, hogyha van. Nem feltétlenül a legerősebb, hanem a legtalpra esettebb versenyző nyerheti el ezt a címet. A Babits Mihály Kulturális Központ a 2027-es pünkösdi királyválasztást már az idei szüretin elkezdi, amelynek győztese egy teljes éven át viselheti a rangos Szekszárd pünkösdi királya címet. Az első próbán a versenyzőknek egy boros palack dugóját kell lehetőleg a leggyorsabban kiúzni majd, méghozzá a szeptemberi szüretin. Hát lehet ezt addig gyakorolni. A megmérettetés helyszíne egyébként a Béla király téri nagy színpad lesz majd szeptember 19-én. Tudom, hogy odébb van, de fel kell ráhívni a figyelmet, mert hogy gyakorolni is kell addig. Várhatóan akkor majd a borrendi avatót követően kerül megrendezésre ez a megmérettetés, addig még azért van idő arra, hogy összeszedje a bátorságát, és még gyakorolja is, hogy hogy is kell gyorsan kinyitni egy boros palackot. A további próbákról pedig majd az első forduló után kapnak tájékoztatást a versenyzők, a nagy pillanatra, a koronázásra, pedig majd a jövő évben a 2027-es Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon kerül sor. A jelentkezési határidő 2026. szeptember 10-e csütörtök éjfél. Jelentkezni lehet a lehetszkirály@szekszardagora.hu e-mail címen, vagy pedig keresse Naki a király eseményt a Facebookon, és ott megtalál minden részletet ezzel a felhívással kapcsolatban, amit a Babits Mihály Kulturális Központ tett közzé, hiszen keresik Szekszárd első pünkösdi királyát. Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit.

0: mai reggelünk is már 20 fokról indul. Szép jó reggelt! Kánikulára figyelmeztetnek a meteorológusok, így vasárnap is 39 fokos csúccsal. 1917-ben egy kicsit lépte csak túl az időjárás ezt a hőmérsékletet, akkor ugyanis 40,5 fokot mutatott a hőmérő higanyszála. Egyébként szerdáig még kitart a kánikula, és ma is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek majd meg gomoly felhők, ezek egy kicsit enyhíthetnek a forróságon. Kis eséllyel akár egy-egy záporzivatar is előfordulhat, de ez csak az északi ország részre igaz. Gyenge, mérsékelt lesz majd a légmozgás, úgyhogy ez sem fog rajtunk segíteni, és már többfelé a trópusi éjszakákkal számolhatunk, 18 és 25 fok között alakulnak majd a minimumok a késő esti éjszakai órákban. A délutáni órákban viszont 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatóak, Szekszárdon és környékén állítólag ez 39 fokot fog majd jelenteni. Élvezzük a nyári programokat, mert ugye ez az időjárás adott, de a kánikulában se feledkezzünk meg a legfontosabb úti csomagunkról, a vízről, a krémekről, amelyek a bőrünk védelmét biztosítják, és egy kis odafigyelésről, amelyet mások felé teszünk meg. De természetesen a négylábúakról se feledkezzen meg, hogyha kint van az udvaron, akkor is biztosítson neki valami árnyékos helyet. Ezekben a meleg napokban cserélje többször az ivóvizet számára, és akik lakásban tartják ezeket a kis kedvenceket, őket pedig lehetőleg a kora reggeli, hajnali és a késő esti órákban sétáltassák hosszabb távon, az egészségügyi sétákat pedig minél rövidebb idő alatt teljesítsék napközben. Én kitartást kívánok mindenkinek, vigyázzon magára, fogyasszon jó sok alkoholmentes folyadékot, a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában, amelyeket biztosítunk itt a 105.1-en keresztül. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
8: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet Ultra

0: mostanában este, éjjel az ég felé néz, akkor érdemes egy kicsit tovább ott tartani a tekintetét, mert hogy megérkezett a Presedi, a Meteorraj. Az év egyik leglátványosabb égi műsora ez, és ami a legjobb benne, hogy teljesen ingyenes, csak egy megfelelő helyet kell hozzá keríteni, nincs jegyvásárlás, nincs sorban állás, csupán egy pokróc, egy kis türelem, mondjuk abból jó sok, és persze a felhőmentes égbolt, illetve egy olyan terület, amely fényszennyezéstől mentes, mert így könnyedén megfigyelhetőek ezek a meteorok. A presediák minden évben július közepétől augusztus végéig aktívak, de az igazi csúcs majd augusztus közepén várható, viszont már most is fellelhetőek. Ilyenkor akár óránként több tucat hulló csillagot is lehet majd látni. Persze előfordulhat, hogy hiába várunk, nem jönnek meg ezek a bizonyos hulló csillagok. De az is lehet, hogy egy másodpercre elfordítja a fejét, akkor már el is suhan a legszebb és legfényesebb azon az éjszakán. Sokan a hullócsillagnak hívják őket, ahogy tettem én is ezt az előbb, pedig igazából apró porszemek és kődarabkák égnek el ilyenkor a föld légkörében. Ettől még kívánságot nyugodtan meg lehet fogalmazni magunkban, a gondolatainkban, mert hogyha állítólag kimondjuk, akkor már nem fog megvalósulni. A világegyetem nem szokott belekötni egyébként ebbe a megnevezésbe, hogy hullócsillagnak, vagy éppen porszemnek, kődarabkáknak hívjuk ezeket. Hogyha szeretné a legtöbbet kihozni ebből az élményből, akkor mindenféleképpen a város zajától, fényeitől távol esőpontot keressen. Az elefont kijelzőjét is tegyük ilyenkor félre, és ne annak görgetésével foglalkozzunk, hanem próbáljuk meg a szemünket az égbolttól legeltetni, egy kicsit elmerülni akár a gondolatainkban. Ez szerintem akár egy jó kis meditációs gyakorlat is lehet. Idő kell egyébként, még a szemünk is alkalmazkodik a sötéthez. A szemnek körülbelül egy 20 perc kell ahhoz, mire megszokja, hogy sötétség van, és egy kicsit másképp kezdi el látni a körülöttünk lévőket. Hogyha pedig már pokróc, akkor hát valljuk be, hogy a presediák nem csak a csillagászok kedvencei. Kevés romantikusabb program van annál, mint együtt nézni az eget. Nem kell hozzá drága vacsora, elegáns ruha, vagy éppen hónapokig tartó szervezés. Elég, hogyha két ember vagy egy ember kigondolja ezt a fejébe, aztán a párját elcsábítja magával egy csendes helyre, ahol akár még néhány hullócsillagot is közösen nézhetnek meg, akár még közösen fogalmaznak meg egy kívánságot is. A gyerekeknek is fantasztikus élmény lehet, hiszen ilyenkor szinte testközelből érezhetik, hogy milyen izgalmas is a világűr. A felnőtteknek pedig remek alkalom arra, hogy egy estére egy kicsit kiszakadjanak a rohanásból, ami azért bőven van az életünkben. Néha jó emlékeztetni magunkat arra, hogy nem minden a képernyőn történik, és nem csak ideget örlő dolgok történnek velünk, a legjobb műsor bizony néha egyszerűen odafent kezdődik. Úgyhogy ha teheti, akkor valamelyik este nézzen fel az égre, vigyen egy plédet a nyáresti melegben, egy hűsítő italt, és élvezze ezt a különleges természeti látványosságot. A csillagok már készülnek, most már csak önön múlik, hogy ott lesz-e a nézőtéren. Derült eget és sok teljesült kívánságot kívánok. A Ma kedvence és a Tegnap slágerei vannak itt velünk a Rádió Antriton a vasárnap reggelünkben. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a Ma kedvenceivel és a Tegnap slágereivel.

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei a Rádió Antrit vasárnapjában is itt vannak, és a reggeli szellőztetésnek lassan véget kell vetni, mert hogy kánikulát ígérnek a mai napra is, 39 fokos csúcs az, ami várható így augusztus 2-án vasárnap, de pontosabbakat hamarosan hallhatja hírszerkesztőnktől, aki már a 8 órás információkkal érkezik ide a 105.1-re, de a www.antrit.hu oldalunkon keresztül is elérhetőek vagyunk, és így módon is nyomon követheti Megyei Mozaik című magazin műsorunkat, amely 8 órától startol, 3 stúdió vendég érkezik hozzám. Sportról, tárlatról, katonaságról fogunk beszélgetni, hogy egészen pontosan ki kell, ezt a tegnapi délután folyamán már Facebook oldalunkon láthatta, de pillanatokon belül ki is derül. Mi számítunk önre, tartson velünk a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában, most viszont jön hírszerkesztő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
4: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
8: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfő keddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
9: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 gram, 99 forint. San Benedetto Ice Teák 499. Heihu gyümölcslevek csupán 339. 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémet.

0: vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hívjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hépkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dínyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gagyos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma marad a napos, forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar ott előfordulhat. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal.
1: Indul a megyei mozaik.
2: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információ.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
2: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
3: 2026. augusztus 2-án 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz Borsi Zsolt, az 1 millió lépés egyesület elnöke, akivel egy túrára hívjuk fel a figyelmét. Aztán a vonalban itt lesz velünk Hán Árpád, aki számos sportágat kipróbált és mindegyikben jeleskedett is. De a szekszárdi Bakamú múzeumról is beszélgetünk majd Tálosi Zoltánnal, többek között azért is, mert hogy egy új darabbal is bővült a gyűjteményük. Ahogy minden vasárnap most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre itt, az FM 105.1-es hullámhosszon. Rövid hírösszefoglalóval kezdünk, a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk és bennünket a következő két órában is.
2: Rádió Antrit.
1: Megyei mozaik.
2: Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd!

0: hírek, érdekességek, programok.
1: Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: A most következő heti hír összefoglalónkat Jamner Jolitól hallja.
3: Befejeződött az aratás Tolna megyében, a termés minősége jó, a mennyiség elmaradt a vártól, tudtuk meg a NAK Tolna vármegyei szervezetének hozzánk eljutatott közleményéből. Bár a betakarítás kedvező időjárási körülmények között zajlott, az egész tenyész időszakot meghatározó aszály és a helyenként pusztító jégesők jelentősen visszavetették a termés hozamokat. A legsúlyosabb károkat a július közepén pörből csújtó vihar okozta, amely több gazdálkodónál tovább növelte a veszteségeket. A vármegyében több mint 84 ezer hektárról összesen 444 ezer tonna terményt takarítottak be. A gabonák minősége többnyire jó, ugyanakkor a hozamok között nagy eltérések alakultak ki a csapadék hiány miatt. Az aratás után megkezdődtek a talajmunkák, amelyeket a rendkívül száraz talaj nehezít. A termelők helyzetét az alacsony felvásárlási árak is rontják, ezért sokan inkább betárolják a terményeiket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint egyre sürgetőbb a víz visszatartás és az ösztönzés fejlesztése, miközben a kukorica és a napraforgó termés kilátásai is romolhatnak, ha a következő hetekben nem érkezik elegendő csapadék. 30 éve, hogy Bátaszék és Dittó testvérvárosi kapcsolatot kötött, tudtuk meg Bátaszékváros Facebook oldaláról. 3 évtized tele közös élményekkel, találkozásokkal, kölcsönös segítséggel és támogatással. Ez a kapcsolat az évek során messze túlmutatott a hivatalos együttműködésen. Barátságok születtek, kulturális és civil kapcsolatok épültek, családok, közösségek ismerték meg egymást. Megtanulták tisztelni és szeretni egymás értékeit, hagyományait és kultúráját, miközben számtalan szép emlékkel gazdagodtak. A jubileumi évforduló alkalmában Dittrón július 25-én és 26-án Szent Anna búcsút és közösségi napot rendeznek, amelynek a vasárnap 12 órakor kezdődő programjában a Dittró-Bátaszék 30 éves testvérvárosi kapcsolatának ünnepségére kerül sor a Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház színház termében. A jubileumi ünneplés azonban ezzel még nem ér véget. Bátaszéken a szeptember 11-13 között megrendezésre kerülő bátaszéki bornapok első napján közösen emlékeznek majd meg a 30 éves testvérvárosi kapcsolatról, amit ünnepélyesen meg is erősítenek majd. A bátaszékiek bíznak abban, hogy ez a különleges barátság még sok évtizeden át szolgálja közösségeiket, az egymás iránti tiszteletet, szeretetet és összetartozást. Július 3. hétvégén 27 résztvevővel elrajzolt a 2026. évi Vespa Giro di Aliszka Cinquecento, amelyen a Vespa Klub Aliszka mellett a Vespa Klub Budapest és a Vespa Klub Győr képviselte a hazai veszpás közönséget. Az 500 kilométeres túra során számtalan élménnyel gazdagodott a három csoportra bontott színes veszpás társaság. A csütörtöki napon a regisztrációt követően egy közös vacsorával indult a program. A pénteki 275 kilométeres mecseki kör előtt reggel a Béla Király téren gyülekeztek a csapatok, ahol a már hagyományos sisakáldás következett, majd 8:30-kor elrajtolt a Giro, aminek útvonala során érintették a pécsváradi várat, Komlót, az orfői Balázshegyi kilátót, majd egy tankolás után a lengyeli Annafürdőt, amit a szombati nap leghosszabb etapja, a 64 kilométeres Ozorára vezető út követett. 17:30-ra érkeztek meg a paksi szállásukra. A szombati napra tervezett 225 kilométer a Dunatiszak kövizére vezetett. A 9:30-as indulás után első útjukon a kiskörösi Oltkár Múzeumban látogattak el, majd a Soltvadkerti cukrászdába gurultak, az ebédidő pedig az 1250 pincéjéről híres Hajósi Pince faluban érte a motorosokat, akik egy kalocsai tankolást követően célba vették a messzesi Dunapartot, ahonnan még 94 kilométer volt vissza a napi etapból. A remek túrát követően a veszpások vasárnap délelőtt köszöntek el egymástól, az utolsó darazak 11 órakor szálltak ki a fészekből. A Tolna vármegyei kormányhivatal, mint foglalkoztatás felügyeleti hatóság 2026. június 22 és július 10 között akció ellenőrzést tartott a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége és a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatása érdekében. Az akció ellenőrzés során a hatóság kiemelten a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítését vizsgálta. Az ellenőrzések lefolytatására 5 ágazatban építőipar, vagyonvédelem, feldolgozóipar, mezőgazdaság és egyéb került sor. A 27 ellenőrzött foglalkoztató a kisvállalkozások közé tartozik. Az akció ellenőrzés során ellenőrzött foglalkoztatók közül 15 munkáltató volt szabálytalansággal érintett, az összes ellenőrzött 56%-a. 79 fő foglalkoztatottat vontak ellenőrzés alá, közülük 43 fő esetében tártak fel valamilyen szabálytalanságot. Bejelentés nélküli foglalkoztatás 7 munkáltatónál 10 főt érintően nyert megállapítás, amely munkaviszony továbbá az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok esetében egyaránt előfordult és jellemzően rövid időszakot érintett. Az építőiparban volt a legnagyobb arányú a bejelentés nélküli foglalkoztatás, de előfordult a feldolgozóipar és a mezőgazdaság ágazatot érintően is. Az ellenőrzés eredményeként 7 munkaügyi bírság határozat született, 10 főt érintően, figyelmeztetés határozat 7 esetben, 12 főt érintően, figyelmeztetés határozat kötelező intézkedéssel pedig 2 esetben, 21 főt érintően. Az ellenőrzés alá vont foglalkoztatók minden esetben együttműködők voltak. Szerdán este az Együtt Egymásért Nappali Intézmény javára gyűltek a támogatások Bonyhádon a Kossuth utca 35-ben megtartott jótékonysági garázsvásáron, tudtuk meg Bonyhádváros Facebook oldaláról. Álom Gyöngyi, az intézmény vezetője a köszönet hangján szólalt meg. A vártnál nagyobb érdeklődés övezte a jótékonysági eseményt, amelyet az összegyűlt 810 ezer forint is szépen tükröz. Érezhető volt, hogy az érdeklődők nem csupán a vásár tárgyaiért, hanem az intézmény támogatásának szellemében érkeztek. Köszönet illeti a képviselőtestület döntését, Filóné Ferenc Ibolya polgármesterasszony aktivitását és az önkormányzat dolgozóinak előkészítő, illetve lebonyolító munkáját, amelyek mind lehetővé tették az esemény megvalósulását. Az összegyűlt támogatás nagy segítség lesz abban, hogy a régóta tervezett terápiás szobát alakítsuk ki az intézmény ellátottjai számára, olvasható a Postban. Csak nem 800 hallgató nyert felvételt a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karra. Kimagasló eredménnyel zárta az idei általános felvételi eljárást a PTE-KPVK. A kari vonalhúzási összesítő szerint 794 hallgató nyert felvételt, szemben az előző évi 631 fővel. Ez 163 fős, 25,8%-os növekedést jelent. Magyarországon 2026-ban 101.572 jelentkező jutott be valamely felsőoktatási képzésre, még egy évvel korábban 95.907 fő. Az országos növekedés így megközelítette a 6%-ot. A növekedés mind az állami ösztöndíjas, mind az önköltséges képzéseken markánsan megmutatkozik. Az állami ösztöndíjas helyekre felvettek száma 523-ról 620 főre, az önköltséges hallgatóké pedig 108-ról 174 főre emelkedett. A nappali munkarendben 221, a levelező képzéseken 553 új hallgató kezdheti meg tanulmányait. A pedagógus képzésben összesen 694 hallgató nyert felvételt, különösen dinamikusan fejlődtek a társadalomtudományi alapképzések, az idei felvettek száma 25-ről 49 főre, csak nem a duplájára nőtt. Az agrál alapképzések 57%-os növekedést értek el, és a mesterképzésekre felvettek száma is 9-ről 14 főre emelkedett. A felvételi adatok nem csak a képzések iránti érdeklődés növekedését, hanem a bekerülő hallgatók magas teljesítményét is jelzik. A levelező állami ösztöndíjas gyógypedagógia alapképzés ponthatára 421 pont volt, a felvett 71 hallgató átlagpontszáma pedig elérte a 472,69 pontot. A szociálpedagógia állami ösztöndíjas levelező képzésen 445,23, a német nemzetiségi tanítószakon pedig 422,66 pontos felvételi átlag szület.
0: Interjú, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Hogyha Rockenbauer Pál nevét említjük, akkor azt gondolom, hogy a fiatalabb generációnak talán kevésbé ismerős a neve, de az idősebbek bizonyára tudják az ikonikus televíziós országjáró sorozat kapcsán, hogy sok embert odavonzott a képernyő elé, és bizony sokaknak megmutatta Magyarországot. Stúdió vendégem Borsi Zsolt, az 1 millió lépés egyesületnek az elnöke, akit sok szeretettel köszöntök. Jó reggelt, köszi, hogy itt vagy velünk.
3: Jó reggelt.
2: Áruld el nekem, Zsolt, neked milyen kötődésed van Rockenbauer Pálhoz, illetve magához, ehhez a televíziós műsorhoz?
3: Hát az égvilágon semmilyen kötődésem nincsen. A hasonló korosztály, mint én, az gyermekkorában látta ezt a sorozatot.
2: Ez így van.
3: Utána élte maga, mindenki élte maga kis életét, és sok idő kiesett. És szerencsémre, vagy szerencsétlenségemre útba az életem során közbe jött egy olyan esemény, hogy megtudtam, hogy hol fejeződött be Szekszárdon a filmsorozat. A Prajda vendeltanyát eladó volt, és sikerült megvennem. Az asztalt a csapattagja, egyesület tagjai felújították, amiben van a film a végén, és innentől kezdve kötelességünknek éreztük, vagy nem is tudom, hogy lehetne jól mondani, azt, hogy ezt a szellemiséget megpróbáljuk bemutatni, továbbvinni, ilyesmi.
2: És akkor miről szól a maga az egyesületetek? Kiknek van egyáltalán, kikkel hoztátok létre? Akkor a megfontolás az már adott, hogy tisztelegni akartatok a munkásság előtt, és ezek szerint talán még túrázni is szerettek.
3: Igen. Szóval amikor megvásároltam az asztallal együtt, tehát úgy szokták írni, hogy vett egy asztalt, nem, vett egy területet az asztal miatt, vagy asztalnak vett egy területet, vagy valami hasonló, tehát ilyen elmeháborodottság, de tényleg így van. És amikor felkerestem én is a Wikipédia, stb. Kik lehettek a szereplők, nem is a szereplők, akik a Palival együtt voltak, ugye, mert hát az embernek nincs róla fogalma. Mindenkit szépen kikutattam, hát izgultam, hogy mit fognak mondani, mit akar ez a bohócság gyerek, vagy nem tudom, mit akar, és nagyon-nagyon lelkesek voltak, és a Sáfrány József, aki az első rész a 1,5 millió lépés Magyarországon, tehát az első rész a Rockenbauer Pálnak a rendező asszisztense, mondta azt, hogy mindannyiunk a Pali oldalából nőtt ki, és kutya kötelességünk segíteni. Tehát ezen nagyon-nagyon felbuzdultam, lelkesedtem, tehát ez nagyon jól esett, hogy így állnak hozzá. Tehát a filmkészítőkkel jóba vagyok, jó pár túrázónk, aki jött már hozzánk, találkozhatott a filmkészítőkkel, leggyakrabban talán a kerékpárosító Tolnai Ferenc, a Firinc, ő, aki végig tolta egész Magyarországon a kereket, ő szokott hozzánk jönni. Egyébként most ő lesz az egyik szakértőnk a 40. évfordulón, illetve Árpi bácsi, Juhász Árpi bácsi, dr. Juhász Árpád, ő lesz még a másik szakértőnk. Hogy kiknek? Elsősorban a saját korosztályomnak, illetve lehet még egy kicsit fiatalabbak, akik még emlékeznek erre az egészre, illetve azt veszem észre, hogy a fiatalok kezdenek érdeklődni, hál' az égnek, ez a kor iránt. Kevesen, tényleg kevesen, de kezdenek érdeklődni. Tehát én is csak azért csinálom ezt az egészet, mert azt gondolom, körbenéztem az országba, hogy ezt nem csinálja senki. Mert hogyha valaki csinálja, valaki foglalkozik ezzel a témával, és valaki tényleg rendszeresen, akkor én felteszem a kezemet, és dolgozzon ő vele. De amíg nem látok hasonlót, amit ténylegesen a Palinak szellemiségével foglalkozik, addig csináljuk, és addig is a saját tőkénkből természetesen.
2: Az egyesület tagjai összeszoktak jönni más alkalmakkor is. Hát gondolom azért ezt a túrát is szervezés előzi meg. Gyanítom, hogy ilyenkor is muszáj, hogy kapcsolatot tartsatok, de milyen lehetőség van még arra, hogy találkozzatok, együtt töltsétek az időtöket?
3: A szerencsére Szekszárdi az összes az egyesület tag, úgyhogy erős kényszer hatására szoktam őket munkára buzdítani. az emlékházba, mert ott bőven van itt csinálni. Úgyhogy én meg rendszeres fanatikus főző vagyok, tehát bár, hogyha már három ember összejön, én már hajlamos vagyok egy bográcsot keríteni gyorsan is valamit főzni.
2: Hát hiába étel nélkül nem lehet
3: elmenni. Étel nélkül, igen, tehát én fanatikus főző vagyok, hogy bárhol vagyunk, akkor főzzünk valamit, vagy süssünk valamit, vagy valami ilyesmit.
2: És mekkora a tagság?
3: 10 fő.
2: 1 milliómadik lépés egyesület, róluk, illetve arról a túráról beszélgetünk, amely hamarosan kezdetét veszi, majd jövünk vissza hamarosan.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten? Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd! Jó reggelt, Szekszárd! Jó reggelt, Tolna megye! Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
1: Stúdió vendégem az 1 milliomadik lépés egyesület elnöke Borsi Zsolt, akivel már az előzőekben beszélgettünk, Rockenbauer Pál személyéről, az ő kultikus televíziós országjáró sorozatáról, amely Tolna vármegyében is több helyütt forgatott, többek között Mölcsény, Szálka és Szekszárd volt az utolsó hely, ami ennek a sorozatnak a részeként látható volt a televízióban. A túra pedig, amelyet az egyesület szervez, ez szeptember 14-től október 11-ig tart majd. De hogy is fog kinézni ez az egész, Zsolt? Honnan lesz az indulás, és mekkora távokat terveztek egy-egy nap megtenni?
2: A terv eddig úgy néz ki, hogy 13 vagy 14 az indulás. Ez még lehet, hogy egy napot még hozzácsempészünk a 14-e előtt, mert ha úgy járunk, mint 2 éve, akkor én is indultam rajta, és pontosan 5 napon keresztül Zalaegerszeg magasságába minden nap 20 mm csapadék esett.
1: Ó, az azért kellemes.
2: És az nem volt annyira vidám dolog, úgyhogy egyedül maradtam, a csapat többi tagjai feladták. Tehát, hogy meglátjuk majd. Lényeg az, hogy írott körről lesz az indulás, tehát hangsúlyozom, 13, szeptember 13 vagy 14, ez még kiforja magát, és általában 21 és 24 kilométer közt távolságokat teszünk meg egy nap, nem egy nagy távolság, ez még vállalható, szándékosan azért, hogy még aki akar, meg tudjuk mutatni a helyi értékeket, ne kelljen annyira korán kelni, tehát nem ez a
1: rohanós.
2: Ne arról szóljon az egész történet, hogy végigfutjuk az egészet, hanem lássuk, érezzük, ahol vagyunk, és amit kézzel fogható minden fényképezzünk, videózunk, bármit az égvel, legyen idő a túrára.
1: Teljes mértékben a kék túra mentén haladtok, vagy lesznek kisebb-nagyobb kitérők is?
2: Megpróbáljuk a Rockenbauer Pál, amit készített filmet, azt az útvonalat is belevenni egy-egy kitérővel, ami érdekesebb, és megmaradt még 40 év táblatáról, azt lefilmezzük, lefényképezzük. Embereket valószínű már csak egyet fogunk találni, aki a filmben volt. A Szombathelyen 2 évvel ezelőtt tudtam még 2 emberrel beszélni, és felvételt készíteni, aki a filmben is benn volt. Most már egyre kevesebben lesznek.
1: Mit mondtál, hányban volt ez a film? 80?
2: 86. október 11-én fejeződött be Szekszárdon.
1: Hát igen, 40 azóta év. Azért most már sok évtized eltelt.
2: Igen, tehát, hogy heti 5 napos gyaloglás, mindenki viszi a kis házát magával. Erre majd külön beadunk tanácsokat, mert azért azt hiszi az ember, hogy ez olyan egyszerű, mert hogy elment egy hétvégén valóban kirándulni sátorral, hazament, hú de jó, de azért 5 napon keresztül cipelni a sátrat, stb. Az egész más embers, egész más felszerelés kíván, egész más öltözetet kíván, és a mentalitásba is ez kemény, hogy folyamatosan gyalogol az ember.
1: Egész pontosan megvannak azok a helyek, ahol majd felveritek a sátrat, vagy ez jön menet közben?
2: Ez teljesen menet közben jön. Szerencsére már nagyon jó kapcsolatot építettem ki Írótkötől Szekszárdig. A kisebb falvak, közösségek, polgármesterei, műfász, igazgatói, stb. Mindenki készséggel áll rendelkezésre, ha van szabad hely, akkor beengednek a műveledési házba, a tornaterembe, bár óvodának a kertjébe, hogyha hétvégén vagyunk, és ott, tehát az lényeg, el tudjunk menni WC-re, zuhany, stb., tehát legyenek igényei megoldások, tehát mindenki nagyon pozitív. Azt vettem észre, idáig is az volt, hogy minél kisebb egy helység, annál pozitívabban állnak hozzá és segítenek. Minél nagyobb egy helység, akkor már elkezdenek vakarózni, hogy megkérdezem ezt, akkor megkérdezem azt, és akkor ugye el szoktuk engedni, akkor inkább sátrazunk.
1: Elveszik az ember a nagyban.
2: Igen. A kis közösségek, kis falvaknak mindig megvan a varázsa. Egy példát hadd mondjak, nem tudom, hol voltunk. Felhívtam a polgármestert, hogy de csak a netről néztem, hogy ki a polgármester, egy telefonszámát. felhívtam, hogy mondom, szeretnénk itt a községbe aludni valahol, kik vagyunk, mik vagyunk. Nem tudom sokkal előrébb felhívni őket, mert nem tudom, hogy mikor érkezünk oda. Tehát bármikor egy csapatnak egy sérülésbe megvárjuk, várunk egy napot, stb. Tehát nem tudom pont, hogy mindig csak egy-két nappal előtte tudok neki szólni. Lényeg az, hogy felhívtam telefonon, hogy ezt szeretnénk, tudna esetleg valami fürdő, WC alkalmatosságot, bármit, és azt mondta, hogy most nem ér rá, mert kukoricát tör a határba a polgármester, de menjünk oda az óvodába, és a hétvége volt, és az óvodának a nem tudom milyen füves részén ott el lehetünk, megy a gondok, kinyitja nekünk a WC zuhanyzót, és érezzük jól magunkat, nem is találkoztunk vele. Tehát, hogy ennyire tudnak emberek lenni.
1: Igen, az emberség az, azért ilyenkor megmutatkozik, hogy mégiscsak ott van a társadalmunkban, csak van, amikor kicsit nehezebben találjuk meg. Stúdió vendégemmel a túrázásról és egy ikonikus műsorról beszélgetünk, jövünk vissza hamarosan ennek a részleteivel.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Szeptember 14-e és október 11-e között zajlik az És még egy millió lépés elnevezésű túra, amely írott körről indul, a célpontja pedig Szekszárd lesz. Több megállóval ilyen 20-24 kilométeres távokat kell teljesíteni, ahogy ezt megtudhattuk az előzőekben az 1 milliómadik lépés egyesület elnökétől, Borsi Zsoltól. Rockenbauer Pál volt az, aki ennek az egésznek az ötletét megalapozta benned, vagy előhívta. Milyen embernek tartod őt, vagy egyáltalán miért érzel iránta ekkora tiszteletet? Azon kívül, hogy ugye már említetted, hogy a tanya, ahol befejeződött ez a műsor, az a te tulajdonodban van.
3: Igen, hát az ő szellemisége, ez amikor kicsit beleássa magát az ember, hogy ő milyen volt, a személyes kapcsolatok, akik elmondják, akik ismerték, megnéz az ember egy-két műsort, de a személyes kapcsolatok, ahogy elmesélték barátai, munkatársai, ő szeretett a háttérbe húzódni, megalkotott mindent, csak ő ne kelljen beszéljen, ő a háttérbe volt, és adni szeretett. Az, ami jelenleg nagyon ritka, hogy valaki csinál egy riport műsort, és ő ne legyen benne, azért az elég ritka. Tehát, hogy igen, ő is szerepelni akar benne, mi vagy ő csinálja a riportműsor. Én ezzel maximális egyet tudok érteni. Inkább viszek olyan embert, aki ért ahhoz a témához, kapcsolódó körhöz, a méhészethez, a korongozáshoz, bármi az égvilágon, hogy ő beszélgessen azzal az emberrel, aki ott van és helybeli, mint hogy nekem kelljen ezt. A Pali tényleg olyan volt, hogy mindenben alázatos volt, magába tartott mindent, szomorúságot, nem adta ki a dühét, nem sokat tudunk a tényleges életéről, hogy belül mik zajlottak, mert nem nagyon beszélte ki magát. Nagyon nagy szerencsém van, hogy ahogy elkezdtük a munkatársaival felvenni a kapcsolatot, eljutottunk dr. Juhász Árpádhoz, a geológushoz, és ő is nagyon jó barátságban volt, nagyon sok mindent megtudtunk a Paliról. Árpi bácsinál közben leragadtunk, és egy 2 éve készítünk róla filmet, egy életműfilmet készítünk Árpi bácsiról. Közben Juhász Árpádnak annyira össze, nem tudom, barátkoztunk, hogy egy könyvet is kiadott az egyesületünk a Kóborló Farkas néven. Most is szakértője lesz egyes részeknek. Tehát, hogy ő, hogy mi fogott meg a személyiségébe, az, hogy nem hallottam, nincs egyetlen egy fél rossz mondat, szó se róla, sehol, senkitől. Csak a maximális tisztelet, a munkatársai fiatalabbak voltak sokkal, mint a Pali, de mai napig, mint egy istenség idézik fel. Tehát nehéz egy ilyen embert nem tisztelni.
2: Hát igen, azért sokat adott mindannyiunknak, mert tényleg, akik nyomon követték ezt a filmet, megismerhettük általa az országot, és ezért valljuk be, hogy abban az időben nem volt még ennyire kézenfekvő, hogy az ember elmegy az otthonától több száz kilométert és felfedezi, még ha csak a hazájáról is van szó, az sem igen volt ez jellemző az elmúlt időszakban, de neki köszönhetően ezt megismerhettük, és annak a túrának is, amelyet az egyesületetek szervez, ugye szeptember 14 és október 11-ek között fog majd zajlani az És még egy millió lépés, írott körről indul majd ez a igencsak hosszú túra. Hány kilométer ez összesen?
3: 540.
2: És erre több nap lesz természetesen, ilyen 20-24 kilométeres elosztásokban. Hogy lehet jelentkezni, hogy lehet csatlakozni hozzátok, Zsolt, hogyha valaki érez magában ennyi erőt, energiát, és egyáltalán végig kell menni az egész távon, vagy lehet-e résztávokat is teljesíteni, hogyha az embernek csak úgy engedi az ideje?
3: Azért is praktikus, amit kigondoltam, hogy egyesületek jelentkezzenek, és ők mennek végig a saját távjukon, mivel hogy nagyon ritka, hogy valaki egy hónap szabadságot ki tud venni. Tehát aki tud, az általában 3-4 napot, hétvégét, egy hetet akár, tehát az már elég hosszú velünk tud tartani. Mindenki amennyi jól esik neki. Bármikor, bárhol lehet csatlakozni. A Facebook oldalunk általában ott tevékenykedünk, illetve van ott telefonszám is, bármikor hívhatnak és e-mailt is küldhetnek. Tehát, hogy az a lényeg, hogy ott lehet regisztrálni, és akkor nálunk minden ingyenes, azt hangsúlyozom. Tehát nálunk semmiért nem kell fizetni. Nyilván az ételekről maguknak kell gondoskodni a résztvevőknek, közben kisboltok, stb. De azokat is mind felírjuk, melyik kisbolt hogy van nyitva, hol vannak vízvételi lehetőségek, 30 kilométerenként egy házi orvost beteszek a képbe, hogy ha valakinek bármi olyan van, nem lehet tudni előre.
2: Fontos információ.
3: Hogy akkor őt lehessen riasztani, és akkor megy, tehát ne legyenek vakon. Közben technikai eszközöket fogunk kipróbálni, mindenféle kütyüket, főzőket, rádióvevőket, mindenféleket, amiket derékaljakat, ez most így lehet, hogy hülyén hangzik, hogy derékalj, de nagyon fontos a túrázó szempontjából a derékalj, mert onnan fázik föl legelőször az ember. Tehát találkoztunk emberekkel, akik ponyvával mentek végig. Az azt jelenti, hogy egy derékaljat letesznek a földre, és egy ponyva van felettük, és kész vége. És ezt októberben megcsinálják. Például egy soproni sráccal, nem tudom már nevét, találkoztunk a Zselicbe. A csillagvizsgálónál is ő egy darab derékalj, és ment. Mi meg sátraztunk. Tehát egy kicsit...
2: Hát én már tapasztaltam
3: el is, volt. Kicsit el is szégyeltem magam, hogy mi... Ő a földre feküdt, mi meg a sátorba. Tehát az olyan...
2: Melyik, hogy sokan csatlakoznak hozzátok, önkormányzatok, egyesületek, baráti társaságok, akik tisztelegnek-e munkásság előtt, illetve éreznek magukban annyi bátorságot, elszántságot, hogy ezt a túrát teljesítsék. Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és akkor a Facebookon megtalálja bárki, aki érdeklődik az esemény iránt, és még egy millió lépés ez az elnevezése. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Antrit.
1: Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: A vonalban azt az úriembert köszöntöm, aki számos sportágban jeleskedik, és talán a futball az, amivel indult a pályafutása, de ezt hamarosan megtudhatjuk tőle. A vonalban Hán Árpád, akit sok szeretettel köszöntök, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
2: Jól mondtam, futballal indult a pályafutás?
3: Igen, futballal, méghozzá Szekszárdon.
2: Emlékszel az első pillanatra?
3: Hát igen, a 3-as számú általános iskolától indult, aztán jöttek a városi tornák, kupák, és a serdülő, aztán én utána elkerültem Pécsre utolsó ifistaként Varami Józsefhez, és aztán visszakerültem Szekszárdra az MB2-es csapathoz, és akkor 5 évet töltöttem Szekszárdon.
2: Ugye nem titok, hogy számos eredmény áll mögötted így a futballi pályafutásodat nézve. Magyar bajnok, kupagyőztes, 3-szoros bajnoki ezüstérmes, 5-szörös válogatott, és 250 első osztályú mérkőzés, ha jól néztem az adataidat. Amikor az elsőként rúgtál a labdába, akkor már alapjáraton úgy megfordult a fejedben, hogy hivatásszerűen is szeretnél ezzel a sporttal foglalkozni?
3: Hát ez még ilyen nagyon régi emlék nekem, hogy édesapám és családja német származású, és néztünk egy NSK Magyarország meccset, még gyerekként, szerintem 6-8 éves lehettem, és akkor a németek rúgtak egy gólt, és édesapám mondta, hogy ez az vezetünk. És akkor én meg mondtam, de hát én magyar vagyok, én majd a magyar válogatottban a németeknek rúgok gólt, de aztán az nem sikerült, sajnos sérült voltam, amikor a németekkel lejátszottunk.
2: Ez mekkora...
3: Valahol így kezdődött, hogy egy kicsit dafke, hogy majd én megmutatom.
2: Mekkora szívfájdalom volt, hogy azon a mérkőzésen, az említett mérkőzésen nem vettél részt?
3: Hát eléggé, mert benn voltam a keretbe, és van egy apró sérülés megakadályozott benne, hogy játszak. De hát aztán volt sebb tapaszt, hogy a angolok ellen a Wembley-be végig tudtam játszani, olaszok ellen játszottam. Tehát azért úgy van elég sok szép emlék. Szekszárdról is van elég sok szép emlék, bár ott MB2-ben nem voltunk soha, tehát 5 évet voltam Szekszárdon, nem voltunk az élmezőnyben. És hát 3 műtét után sikerült csak eligazolnom MB1-be az MTK-hoz, még a Verebeshez, és akkor ott azért már bajnoki ezüst, aztán 3 év vált, ott az arany is, a 2 ezüst, és akkor 4 év a Honvéd.
2: Minden álmod, vágyod beteljesült, ami a futballal kapcsolatos volt, vagy az a térdsérülés, ami miatt le kellett zárnod az életednek ezt a szakaszát, azért az van, amit nem engedett megvalósítani?
3: Igazából én nem voltam kifejezetten kapós játékos a külföldiek számára, mert védőket annak idején nem igazából vittek külföldre, és nem is nagyon vágytam. Tulajdonképpen én itthon szerettem volna azokat az eredményeket elérni, amiket el is értem tulajdonképpen. Tehát külföldi szerződés beleférhetett volna, de nem, nincs bennem semmilyen tüske, hogy az nem sikerült.
2: Na, ez a legjobb akkor, hogyha az ember így tudja lezárni az életének azt a szakaszát, aminek hát eljött az ideje valamiért, hogy lezárja. A későbbi pályafutásaidnál is szempont volt az, hogy a sport az valami módon jelen legyen, vagy maradjon az életedben?
3: Igen, hát attól függetlenül, amikor abba hagytam MB1-be, utána edzőként egy évet már Vácba tevékenykedtem, és megkértek bennünket, fölkértek bennünket a Zollnertől, hogy menjünk ki negyed-ötöd osztály, most nem is tudom pontosan mennyi volt, följuttatni a Zollner, Váci Zollner gyárnak a tulajdonosának volt egy csapat a Németországba, és nem tudtak fölkerülni a Bayern Ligába. És hát ott még összeszedtük magunkat a Vigpestivel, családostul kimentünk, és hát én ott végleg sérültem úgy meg, hogy teljes kockopásom lett, és abba kellett hagynom. De közben én már akkor passzipottam a golfal, tetszett a játék, és el is jártam akkor már ezegetni, és amikor abba kellett hagynom, akkor teljes gőzerővel nekiálltam a golfnak. És az volt a szerencsénk, hogy Gödön, ahol éppen laktunk, épült egy golfpálya, és aztán mikor lejárt a mandátumunk Németországba, hazatérés után megkerestem a pályatulajdonost, és hát nagy szerencsémre ő ismert engem a Váci futball kapcsán, és megengedte, hogy korlátlanul edzek, használjam a pályát, minden körülményt, és pár év után elkezdhetem az oktatói iskolát, amiben a Finger Lászlónak nagy segítsége volt, úgyhogy elég simán ment az egyik sportból átmenni a másikba, és szinte a foci után 2-3 évre rám már a golfot oktattam.
2: No, és ezzel folytatjuk tovább, maradjon velünk!
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: A vonal túlvégén itt van velem Hán Árpád, aki futball pályafutása után a golfban találta meg önmagát, ezt az előzőekben már elmesélte nekünk. Azért a golf azt gondolom, hogy még ma is egy olyan sport, amely sokaknak ilyen áhított dolog csak, talán amiatt is, hogy kevés golfpályával rendelkezik Magyarország, vagy mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban, Árpi?
3: Picit olyan misztikus a körülötte levő gondolat a golf körül, mert tényleg kevés pálya van, tehát nincsen múltja, és nem száll nagy apáról fiúra a golf szett és a golf tudás, mint Angliában, és úgy nem mernek az emberek bemenni a közel levő pályákra, ami sajnos csak a Dunántúlon van a pályák, és ezért nehéz felfejleszteni a magyar golfot. Sajnos a golfozók száma olyan 2000-2500-an tudnak Magyarországon golfozni. Persze a versenyekre kevesebben járnak, viszont mi a fiammal nagyon keményen elkezdtük a profi golfot olyan szinten, hogy versenyezni is, és ez sikerült a Rolandot felfejleszteni egy Challenge Tour játékosig. De hát sajnos annyira nehéz a nemzetközi mezőny, hogy nagy karriert nem tudott ott befutni. Magyarországon azért kiemelkedett, az eredményei nemzetközi szintűek voltak. Én is elég jól játszottam, de hát én későn kezdtem, úgyhogy aki nem gyerekként kezdi a golfot, azért ott nehéz utolérni az élmezőnyt. De hát azzal büszkekedhetek, hogy az első magyar profi bajnokságot 2008-ban én nyertem meg.
2: Na, gratulálok! De ha már a fiatalokat említetted, mennyi idősnek kell lenni ahhoz, hogy az ember elkezdhesse a golfot, és ahogy mondtad, ez már a gyerekkorra datálódik, akkor azért nyilván a szülői elhivatottság is kell mögé, úgy gondolom.
3: Igen, azért a magyarországi profik és oktatók nagy részt mind legalább 3-4 kilométeres, 5 kilométeres körzetben golfpályához laktak. Tehát különben nem működik. Tehát nem tudja a szülő annyit vinni, nem tud annyit várni rá. Azért a golfba sokkal többet kell edzeni, mint a többi sportágba. Tehát amikor a Roland is profiként dolgozott, vagy

0: edzett, akkor 8-10 órát kellett edzenie egy nap. Ahhoz, hogy elérje ezt a szintet. Persze ebben benne van konditerem, terápiák.
1: Hát minden, ami kell ahhoz, hogy megfelelően minden, mozogjon meg.
0: És sajnos az a baj, hogy aki nem lakik közel a golfpályához, annak nagyon sansza nincs, és sajnos a 5-6 nagy golfpályánk van, ahhoz meg kevesen laknak közel.
1: Uh-huh. Mennyire nehéz elsajátítani ezt a sportot?
0: Hát azért nagyon sok mindent kipróbáltam, és tényleg sok atlétikában is fiatalon elég jól szerepeltem, kézilabda, kosárlabda, szertorna, de azt mondhatom, hogy ez amit én csináltam, ez a legnehezebb a golf. Talán a rúgdugrást mondják még nehezebbnek, de hát azt én nem próbáltam. Úgyhogy ez mindent felülmúlt, tehát annyi apró pici hiba lehet, annyi apró pici momentum van, amit nagyon nehéz összerakni, és el se tudja az ember képzelni, amikor megnéz egy profi játékos, hogy milyen könnyedén üti a labdát. Jó, hát nem is olyan nehéz ez, de amikor el kell találni élesben azt a pici labdát a nem kicsivel nagyobb ütővel, akkor azért az nem könnyű.
1: A megfelelő mozdulattal természetesen, mert anélkül
0: mit sem ér az egész. És az még el is repüljön, mondjuk az első ütés olyan 250 méterre minimum.
1: Hát igen, sok minden sokkal egyszerűbbnek tűnik, addig, amíg az ember ki nem próbálja, de minél több sportot próbáltunk, annál jobban belelátunk ebbe a világba, hamarosan jövünk vissza.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit, megyei mozaik!
2: Hán Árpáddal beszélgetek, aki többféle sportot is kipróbált, most golfoktatóként, versenyzőként és szakkommentátorként tevékenykedik ebben a sportágban. Árpi, mit gondolsz, mi sarkalt téged arra, hogy ennyiféle sportban ott legyél?
3: Én nem tudom, én mindig messzemenőleg a kihívásokat kerestem, vagy keresem, hogy az én képességeim meddig elegek egy-egy sportágra, úgy egy picit úgy mindig rákattanok a dolgokra, és sajnos én meg semmit nem tudok félgőzzel csinálni, tehát hogyha valamibe beleállok, akkor ez ugyanígy a most például az íjászatban, amit most művelek, a vadászattal kezdődött, és aztán levizsgáztam vadászigászatból, de el kellett menni ahhoz gyakorolni szituációs pályákra, illetve versenyekre, hogy ez az erdőben ne csak sebezzünk, hanem pontosan is lőjünk. És akkor így alakult ki az íjászat most, hogy azt is teljes max erővel, meg kapacitással nap mint nap csinálom, és járok versenyekre. Most már nemzetközi szinten is vannak jó eredményeim. Itthon most már vagy 18 magyar bajnokságot nyertem különböző kategóriákban az elmúlt 4 évben. Úgyhogy most tulajdonképpen a golf, mint hobbi, az elmaradt. Most már csak maradt, mint munka.
2: És átvette az íjászat a helyét.
3: Az igazi hobbi az íjászat lett. És ez az utolsó.
2: Néztem egy weboldalon, hogy a mottód az a merj nagyot álmodni. Azt hiszem, hogy az előbb elmondottakból már össze is lehet rakni a képet, hogy miért ezt választottad mottódként. Volt olyan az életed során, amit feladtál?
3: Nem emlékszem. Nincs. Nem lehet. Tehát, ha valamire képes az ember, akkor és az adottságai, illetve a teste nem gátolja valamiben, vagy nem gátolja valamiben, akkor tulajdonképpen nem hiszem, hogy nem lehet elérni bármit. Meg persze szerencse is kell hozzá. Jókor kell jó helyen lenni, egészségesnek kell maradni, tehát azért ne legyen közben sérülés. Azért az íjászatban a csigás íjászat nem könnyű. Egy 60 fontos csíjat kihúzni az azért nem egy olyan egyszerű dolog, és azt azért napi 200-250-szer meg kell tenni edzésen, és még összpontosítani is kell. Talán nekem szerencsém van abban, hogy mivel a golf nagyon-nagyon összetett, azért az íjászat egy picit könnyebben ment, mint másoknak, akik nullára kezdik az íjászatot, mint én. De
2: ebben is megtaláltad önmagad.
3: Igen.
2: Ugye legutóbbiban, júliusban jártál Szilvásváradon egy íjászversenyen. Ott milyen élmények voltak? Mennyire tetszett a pálya? És ha jól tudom, igen, jó eredménnyel végeztél.
3: Igen, ez egy AFI kategória, ez egy speciális kategória, mert 55 méterig helyezik ki a gumiállatokat, az életű gumiállatokat. Én általában a 45 méterig kihelyezett versenyekre jártam eddig, egy kicsit másabb szabályrendszerben, és hát gondoltam, hogy kipróbálom ezt a távot is, és itt az a baj, hogy mindenkinek saját magukba kell megsatszolni, hogy milyen messze van az a kell meglőni. Na most 55 méterre, ha csak 52 méter satszolsz, akkor már 10 centivel, vagy 15-tel alálősz, vagy 20-szal akár, tehát nem találod el a zónát, úgyhogy itt nagyon összetett a sport, mert nagyon jó kell tudni távot becsülni, és nagyon jó kell tudni lőni. És gondoltam, hogy ez is egy nagyobb kihívás. Itt nagyon erős a mezőny egyébként, egy európai mezőny volt, és hát jól indult nagyon a verseny. Az első nap is maximumot lőttem, ahol mindenki, vagy sokan meg tudták lőni azért a maximumot, és aztán a harmadik napon volt egy olyan formátum, hogy közelítő, tehát két lövés volt, egyet kellett lőni, és utána megközelíteni még egy karóhoz, és ott is lőni egyet, és az 560 maximumból addig 529 pont volt a világcsúcs, és azt meg tudtam javítani 540 pontra, úgyhogy tulajdonképpen azért egy világcsúcsot lőni egy Európa-bajnokságon az nem olyan rossz dolog. Hát sajnos a végelszámolásban 2 ponttal lemaradtam az Európa-bajnoki címről, de annak örülök, hogy egy magyar barátom nyerte meg előttem. Hát sajnos én hibáztam nagyot, mert egy rossz beállítással 20 pontot buktam, úgyhogy a lövéseim nagyon jók voltak, csak sajnos figyelmetlenség. Tehát itt is nagyon fontos, hogy az ember nagyon koncentráljon, és csak egy rossz beállítás, méterbeállítás volt, és már elment az Európa-bajnoki cím.
2: Azért gratulálok, mert nem semmi teljesítmény, hogyha tényleg az ember ennyi sportban a maximumot hozza ki magából. Egyébként valami álom van még a jövőre nézve, ami még kipróbálatlan eddig, de mindenféleképpen szeretnéd majd egyszer magadénak tudni azt a sportot?
3: Barátaimnak szoktam mondani, hogy ahogy érzem magam most már, hogy kevésbé tudok menni, meg térdei nagyon rosszak, meg azért az ember öregszik, hát akkor már nem sok minden marad, csak vagy a dárt, vagy a sakk, de a sakkban korlátozottak a dolgaim, de még a dárt az előfordulhat.
2: Hát akkor ki tudja, lehet, hogy még e kapcsán is beszélgetünk egyszer. Én jó egészséget kívánok a jövőre nézve, és azt, hogy ezekben a sportágakban akkor, ahogy mondtad, a maximumot tud kihozni magadból. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
3: Én is köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Következő stúdió vendégemmel pedig egy múzeumról és egy múltat felidéző tárlatról fogunk beszélgetni. A stúdióban itt köszöntöm Tálosi Zoltánt, aki megálmodója a Baka Múzeumnak. Sok szeretettel köszöntelek, jó reggelt!
3: Jó reggelt, köszöntelek, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Baka Múzeum, katonákra utal ugye az elnevezés. Honnan jött ennek az egésznek az ötlete egyáltalán, Zoli, hogy egy ilyenre szükség lenne Szekszárdon?
3: Már gyerekkorom óta gyűjtöm ezeket a katonai eszközöket. Ez ábó természetesen nem úgy, hogy majd egyszer múzeum lesz ezekből a tárgyakból. Azonban a 2000-es évek elején a Paksi Múzeum, Bonyhádi Múzeum is jelezte, hogy különböző ilyen kerek évfordulókra, tehát megemlékezésekre, első világháború, második világháborús megemlékezésre szeretnének kölcsönkérni tőlem a gyűjteményemből anyagot a kiállításra, és tulajdonképpen nekünk is megtetszett, hogy milyen sikere lett, illetve mi is így láttuk egyben a gyűjteményünk darabját, hiszen ezek azért ládába voltak, garázsba, tárolóba, szekrénybe, mindenhol elhelyezve. És annyira tetszett az ötlet, hogy kitaláltuk Borbandi Györggyel kettesben, hogy na, valami állandó kiállítást kéne létrehoznunk. A kezdeti idő egy picit nehézkes volt, de azért mondjuk nem szekte a kedvünket. Jártuk a várost, hogy hol lehetne egy olyan helyet találni, amelyik megfelelne, hát nyilván a pénztárcánknak megfelelő lehetőséget biztosítson, nyilván bérleti díj szempontjából, és így bukkantunk rá a vár közbe a régi légópincére, amely azt gondolom, hogy ő hangulatában, méretében, kialakításában tökéletesen megfelel. Amikor létrehoztuk magát a múzeumot, ötleteltünk, hogyan alakítsuk ki. Hát azért elég adott volt a gyűjtési témakörünkből, hogy első és második világháborús témában állítjuk ki a tárgyainkat. Nyilván volt egy küldetésünk is, hiszen az elmúlt 8 évtizedből néhányat leszámítva, azért az első, második világháborús katonák, hősi halottak, az ott szolgálók, sebesültek, akik ott mind testben, mind lélekben rokkantan hazatértek, hallgatniuk kellett, nem tudták kibeszélni, vagy nem is akarták egyszerűen kibeszélni, nem is akartak róla emlékezni, még a saját hozzátartozóik körében sem. És a gyűjteményünk keresztül, illetve a létrehozott kiállításon keresztül szerettünk volna egy olyan emlékhelyet létrehozni, hogy azok a látogatóink, akiknek ez, úgymond kimaradt az életéből, hiszen a másik oldalon, a szovjet oldalon, de akár a francia, angol, amerikai oldalon, mint győztesek, megemlékeztek, ápolták a hőskultuszukat, ápolták a hősi halottaik emlékét. Ez nálunk a keleti blokkban, a szovjet megszállási zónában, vagy érában, vagy a szocializmusban, nevezzük bárhogy is, a hőseinkről nem lehetett emlékezni. A katonáink sírjai, hősalottunk sírjai ápolatlanul, vagy nagyon-nagyon kevési ápolva megszűntek, eltűntek a temetőben. Tehát mindenképpen olyanoknak szerettünk volna egy ilyen emlékhelyet kialakítani, akik érdeklődtek a történelem iránt, a hozzátartozóikról, akik a harcokban, netalántán, mint az én nagyapám is, a Doni harcokban eltűntek, egy-egy ilyen visszaemlékező gondolatot, hát úgy mondom, engedjenek meg maguknak, és hát ennek már, hát 2009 áprilisában nyitottunk, én már 17. éve, hogy sikerült megnyitni a kapukat.
2: Emlékszel a gyűjteményed első darabjára?
3: Hogyne, természetesen ez ma is megvan még. Ez egy igazából a mostani gyűjteményben nem illeszkedő belga 19. századi forgópisztoly, egy ilyen kis utazópisztoly vagy önvédelmi pisztolyka, amely a bubánat tudja már, hogy került hozzám. Azonban, mint a gyűjtemény magja, mint gyökere, ez azóta is megmaradt, egy kis dobozba bekereteztem, és ilyen, tulajdonképpen ilyen emléket állítottam a Baka Múzeum ősének.
2: Ez látható a gyűjteményben?
3: Hogyne, természetesen. Mint mondtam, nem illik a gyűjteménybe, de ki van állítva, hiszen ez egy nagyon emlékezetes darab. 14 éves koromba jutottam hozzá, és hát most már 60 elmúltam, hogy valaki gyorsan matekozik, az kiszámolja, hogy igen, szép ideje van már nálam.
2: A Baka Múzeumról beszélgetünk, jövünk vissza hamarosan.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Itt Szekszárdon a régi Vármegye háza a várköz felüli oldalán található a Szekszárdi Baka Múzeum, amely 2009 áprilisa óta várja az érdeklődő látogatókat. Stúdió vendégem Tálosi Zoltán, a magángyűjtemény egyik tulajdonosa, megálmodója ennek a múzeumnak. Zoli, mit tapasztaltok? Mennyire vannak tisztában a szekszárdiak, a környékbeliek azzal, hogy létezik ez a múzeum?
3: Ma is esnek be, macska körömmel mondom, olyanok, akik eddig még nem hallottak róla, de vannak visszatérő vendégeink is. Most hétvégén például jöttek Budapestről, Pápáról, Debrecenből, Gödöllőről. Nyilván nem célirányosan a Baka Múzeumban, ez hétvégi turizmus, de hála Istennek a két weboldalunk van, van egy önálló weboldalunk, egy ideje már nem fejlesztettük, azonban a Facebook oldalon, valamint az idegenforgalmi programokban, hogyha valaki Szekszárdra rákeres, mint múzeum, akkor már feldob bennünket, mint így van javasolt program. Nagyon sokan megtalálnak a Baka Múzeumnak olyan 6000 körüli, lehet picit több, most nem emlékszem, követője van. Tényleg a világ minden országából megtaláltak bennünket, Európa minden országából, az Egyesült Államokból, még van követőnk Vietnámból is, Dél-Amerikából is, tehát nagyon-nagyon sok helyről megtalálnak. Nyilván gyűjtői kör az, aki elsősor, tehát hasonló témakörű, érdeklődési körű az, aki bennünket ilyen témában megtalál, velük levelezünk, de természetesen olyan civilek, akik érdeklődnek akár a helytörténet, vagy a történelem 20. század háború iránt, azok is azért megtalálnak bennünket véletlenszerűen.
2: Darabszám szerint tudjátok a gyűjteményt, így legalább shots per kb?
3: Fogalmam sincs. Ezres a tétel. Ezen a héten is 5 vagy 6 tárgyal gyarapodtunk. Tehát nincs olyan hét, hogy egy-egy darab ne kerülne hozzánk, ezt értsd, úgyhogy egy centis jelvényke, vagy most ebben az esetben egy elképesztő ritka második világháborús német magnetofon.
2: Ezek felajánlások, vagy ti nyilván kutakodtok ezek után?
3: Mindenféle módon kerülnek hozzánk. Internetes vásárlással érkeznek hozzánk eszközök. Nagyon gyakran kapunk felajánlásokat, meglepően értékes tárgyakat ajánlanak fel, ami családi hagyatékban van. Úgy gondolják, hogy, és ezt meg is mondják, hogy tudják, hogy jó értéket kapnának érte, de eltűnne, és azt meg inkább felajánlják a Baka Múzeum gyűjteményébe, hogy itt akkor megmarad. Annyit szoktunk mondani, hogy ha kapunk egy tárgyat, általában amennyiben névhez köthető fel, meg szoktuk említeni azt, hogy kinek a nevéhez köthető, de például a hely hiányában, meg a rendelkezésre álló olyan terület hiányában, például néhányan azért szomorúk voltak, nem tudjuk a felajánlót feltüntetni mellette, de általában, hogyha olyan jellegzetes a dolog, akkor az, hogy kinek a tulajdonában volt a katonai eszköz, például Schaller főadnagynak, aki tolnai volt, és ő is elállt halt, ő neki több tárgyát is kiáltottuk, sarkantyúit, köpenyét, egyebet. Ezeket nyilván így, ha névhez köthető egy tárgy, akkor azt kiírjuk természetesen.
2: A hozzátok látogatók kérik a háttértörténeteket is, vagy van, aki csak így végigmegy is?
3: Ha kérnek, akkor mesélünk. Nyilván, amikor 15-20 különböző egyedi vagy családi látogató esik be, képtelenség a tárlatvezetés. Amennyiben csoport érkezik, ott azért van erre igény. Az ideális csoport nyilván a belső helységek miatt egy olyan 15 fő, ami kényelmesen elfér. Hát mondjuk akkor, mikor 30 ember esik be, akkor alkudozunk, hogy akkor legalább két részben, vagy a csapat egyik fele követi a tárlatvezetést, másik fele, ha nem annyira nyitott irányában, akkor egyedileg nézelődjön. Ez nagyjából az érdeklődés függvényében, nyilván kisebb gyerekek esetén 15-20 perc alatt érünk, ami aztán tényleg egy futás. Érdeklődő felnőtt vagy idősebb korosztály, aki még találkozott a felmenő nagyszülő, vagy akár az édesapa is harcolt a második világháborúban, ők, ha érdeklődőek, néha egy másfél órán keresztül is eltart egy ilyen tárlatvezetés. Mindig a korosztálynak meg az érdeklődési körnek megfelelően szoktuk ezt kialakítani.
2: A Szekszárdi Baka Múzeumról beszélgetünk, jövünk vissza.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Stúdió vendégem Tálosi Zoltán, akinek a magángyűjteménye megtalálható a Szekszárdi Baka Múzeumban. A kezdő darab ez egy pisztoly volt, jól emlékszem, ugye? Amely helyet kapott ebben a tárlatban. Van-e esetleg olyan kiemelkedő darab, amire különösen büszkék vagytok?
3: Mindig a legújabb érkezőt szeretjük a legjobban. Vannak nagyon értékes tárgyaink. Nem mondanám, hogy mennyit ér ez az egész, jönnek be néhányan. Hát nem tudjuk, nem is akarunk belegondolni.
2: Nagy az eszmei értéke.
3: Így van, ez nem egészen olyan, mint hogy az aranynak az értéke ma a tőzsdény egy unciának, itt 85 dollár, vagy egy csak nem tudom mennyi, hanem a tárgyaknak az értéke, ez meglehetősen szubjektív. Tehát tólik, azt mondjuk, na ez a típusú pisztoly ilyen állapotban, na mit tudom, 100-120 ezer forint, néha 70, néha 150, de nehezen lehet meghatározni egy tólig értéket nyilván. Vannak milliós értékű tárgyaink, illetve vannak nem nagy értékű, viszont például fegyverritkaságok, amely magyar viszonylatban világritkaság. Van olyan pisztoly gyűjteményünkben 3 darab is, amely nagyon kicsi számban készült magyar fegyvermesterek által, például a pécsi Eiler pisztoly, amelyből nem maradt fönn dokumentum, hogy mennyi készül, de úgy számoltuk, hogy 150 és 250 darab közötti az, ami elkészülhetett. Ebből jelen pillanatban a világon 4-5 ismert példány van. Előfordulhat, majd nyilván van is még magángyűjteményekben, de úgy mondom, ez a gyűjtők közötti köztudatban nincs benn. Ugyanilyen a Nalava pisztoly, öntöltő pisztoly, a Nagy Lajos Vác fegyvermester készítette, a nevében is benne van. Ebből, hát a szakirodom azt írja, hogy 2500 darab van, de ez azért érdekes, mert az 5-6 példány, ami a világon most mint az Eilernél, ami ismert, az mind 2000 fölötti, és valahol egyszer leírásra került, hogy ez a Nagy Lajos egy kicsit ügyeskedett, azzal, hogy ő bizonyítsa, hogy milyen kellendő a fegyvere, 2000-től kezdte el a pisztolynak a számozása. Tehát mind az 5-6 példány, amit ismerünk, legalábbis eddig nem találkoztam még 2000-nél kisebb, viszont 2500-nál nagyobb gyártási számot, úgyhogy bármit is a szakirodalom, úgy vélem ebből is körülbelül 500 darab készületet. Tehát, és abból, hogy 5-6 darab, tehát 1%-a talán, ami megmaradt. Úgyhogy gyűjtői körben igazi ritkaságok, és a Nalava pisztoly az kifejezetten szép állapotban maradt meg. Az egy másik gyűjtőtől került hozzánk, egy évig könyörögtem, kuncsorogtam.
2: Mire sikerült?
3: Nem, ő már döntötte, hogy adatta, de szerintem csószórakoztatta, hogy futok utána még egy ideig, és azóta itt van nálunk. És az a 3 darab ritkaság, ez így egyedül a Hadtörténeti Múzeumnak van meg így gyűjtői.
2: Akkor azért ez tényleg különlegesség.
3: Aki ezt értékeli, mint gyűjtemény, annak mindenképpen.
2: Említetted már egy fél mondattal, hogy egy újabb világritkasággal bővült a gyűjteményetek. Mi is ez egész pontosan, és honnan sikerült beszereznetek?
3: Több alkalommal is volt, hogy Ausztriában, Németországban is lomtalanítanak, építkezési vállalkozók dolgoznak, és tudják, hogy milyen tárgyakat gyűjtünk, és vagy felkínálják eladásra, vagy egyszerűen behozzák. És most a legutóbbi tárgyunk egy Németországban ilyen bontáskor előkerült egy katonai szalagos magnetofon. Sajnos az idők folyamán egy picit hiányossá vált néhány ilyen kisebb orsó, vagy szalagvezető, illetve maga a háznak a fedele elveszett, de így is csodaszép állapotban eredeti festéssel, és ebből igazából néhány száz darab készült a német hadsereg, akár az ellenséges rádióforgalmazást, vagy a saját rádióforgalmazást rögzítette szalagon. Ez a szalagos magnóknak tényleg az őse. Az AEG nevezetű, a még ma is létező német híradást technikai cég fejlesztette ki, és ugye a cég még most létezik nyilván, és néhány száz darab, ezeresnél biztosan nem nagyobb tétel készült. Ez egy rendszer, egy felvevő magnóval, meg nem tudom milyen apró technikai eszközzel együtt alkotna egy ilyen komplex egységet. Sajnos azok nem kerültek elő, de mondom, ez így önmagában egy csodás ritkaságnak számító eszköz.
2: Hogyha valakinek felkeltettük az érdeklődését, és én gyanítom, hogy vannak olyanok a hallgatók közül, akik még nem hallottak a Baka Múzeumról, akkor mikor vagytok látogathatóak?
3: Remélem, hogy az ilyenek egyre kevesebben vannak már, és azért vannak olyanok is, akik időről időre, évről évre azért egyszer-egyszer betérnek hozzánk. A hivatalos nyitvatartási időnk az minden szombaton 9-től 12 óráig van. Természetesen, hogyha valaki 3-12-kor esik be, nincs olyan, hogy elküldünk látogatókat, hiszen azért ez nekünk fontos, hogy minél többen megismerkedjenek a gyűjteménnyel. A Szekszárdon a vár közben, a Vármegyháza külső oldalán vagyunk, ott azon a terméskövesen, hanem macskaköves feljárónál, ami nagyon fontos, maga a kiállítás megtekintése ingyenes. Tehát bárki, bárhányszor jön, ha 52-szer tér be egy évbe, akkor ugyanúgyszor ingyenes a látogatóknak a belépés.
2: De azért gondolom, örültök a támogatásnak.
3: Persze, természetesen van becsületkasszánk, de még csak célozni se szoktunk rá, hogy tegyenek bele a látogatóink. Ez van, létezik, ha valaki úgy érzi, vagy megkérdezi, természetesen megmutatjuk. Ez egy ilyen kifejezetten erre a célra kialakított sisak, szép kerek ovális lyukkal a tetején, úgyhogy kicsit télszerűre is sikeredett. Úgyhogy ennyi igazából, nem tartjuk fontosnak. Sokkal fontosabb, hogy betérjenek hozzánk, és megnézzenek bennünket.
2: Zoltán, köszönöm, hogy itt voltál, és akkor a Baka Múzeumot ajánlom mindenkinek a figyelmébe, egy jó kis hétvégi program lehet. További szép napot!
3: További szép napot!
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami Szekszárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit.
1: Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: Magazin műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot, Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Antrittal.
1: Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat.
0: SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioantrit.hu,
1: vagy írjon a Rádió Antrit Facebook oldalára.
0: Jó hétvégét!
1: Szép vasárnapot! Rádió Antrit.
0: Szexárdra hangolva. Rádió Antrit.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engverséges egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hívkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dínyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Ma marad a napos, forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar ott előfordulhat. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 g 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heihu gyümölcslevek csupán 339, 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Carte d'Or jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: 2023-as telefonszámon.
1: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 06 35 30 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Ez a Rádió André.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engedélyes egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hépkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dínyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 g 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heihu gyümölcslevek csupán 339, 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Cartador jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-áig érvényes. CBA. Megéri betérni.
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: telefonszámon.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
3: Teljesen megújul az energiapark. Világritkaság a Baka Múzeumban. 40 fok felett lehet vasárnap. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. 4 tűzesetez és 2 műszaki mentéshez riasztották a vármegye tűzoltókat. Kigyulladt egy bálázógép és annak környezete csütörtök éjjel Nagydorogon, a 6232-es számú út 12. kilométerénél. A tűzesetez a paksi hivatásos és a nagydorogi önkéntes tűzoltók vonultak, akik vízsugarak és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. 500 négyzetméteren égett a tarló csütörtök délután Mágocs külterületén. A tűzesetez a dombovári hivatásos tűzoltók sértek, akik sugarak és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A beavatkozást egy helyszíni erőgép is segítette. Felújítási munkálatok közben kigyulladt egy bejárati ajtótokja csütörtök este Göllén, egy Petőfi utcai lakóingatlanban. Az eseményhez a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az érintett területet kéziszerszámokkal megbontották, majd egy vízsugárral visszahűtötték az izzó részeket. Bátaszéken már a postaládákba került a Cikádor magazin, olvasható Bátaszék Facebook oldalán. A magazinban egy beszélgetést olvashatnak dr. Somoszi Szabolcs alpolgármesterrel, aki a cikkben Bátaszék jelenlegi helyzetéről, a város zavartalan működéséről beszél, illetve a város jegyzője tájékoztatást ad a közelgő időközi választások legfontosabb tudnivalóiról is. Dr. Bozsolik Róbert főispáni kinevezését követően új helyzet alakult ki Bátaszék életében, a város irányítását az átmeneti időszakban alpolgármesterként dr. Somosi Szabolcs látja el, miközben a helyi választási bizottság 2026. szeptember 20-ára tűzte ki az időközi polgármester választást. Az alpolgármester elmondta, a hivatalos átadás átvétel a Tolna vármegyei kormányhivatalban a jegyző jelenlétében megtörtént, emellett közjegyző előtt is megtette a szükséges nyilatkozatokat, és valamennyi hivatalos felületen ő került feltüntetésre rendelkezésre jogosult személyként. A napi rutinja úgy alakult ki, hogy reggel, illetve délelőtt 2-3 órát, délután pedig további 1-1,5 órát tölt a hivatalban. Az iroda vezetőkkel és a jegyzővel átbeszélik a napi ügyeket, valamint a járási és megyei szintű egyeztetéseken is ő képviseli Bátaszéket. A jegyző az időközi választáson elmondta, hogy a polgármester jelölt állításához 153 érvényes ajánlás szükséges, az ajánlóévek pedig legkorábban augusztus 1-jétől igényelhetők a helyi választási irodánál. A jelölteket legkésőbb augusztus 17-én 16 óráig lehet bejelenteni, ezt követően pedig a helyi választási bizottság dönt nyilvántartásba vételükről. A hivatalosan nyilvántartásba vett jelöltek a www.választás.hu oldalon lesznek megtekinthetők. A Nemzeti Választási Iroda valamennyi bátaszéki választópolgár részére július 31-ig megküldte az értesítőt a szavazás legfontosabb tudnivalóiról. Szekszárdon az energiaparkban zajló és a közeljövőben tervezett munkálatokról Máté Péter alpolgármestert hallja.
4: Az energiaparknak a fejlesztése versenyképes járásprogramból az folyamatos. Amikor elkezdődött a Kressz parkkal kezdtük el a felújítást, vagyis a vállalkozó, aki elnyerte a munkát, ő így kezdte el. A festést azt most látjuk, hogy megvan a focipályának a festése, majd a focipályának lesz még egy festése, itt látszanak a vonalak, hogyha megmutatjuk, hogy még egy festés lesz, a zöld színű lesz, és lesz egy következő, a kosárpályának a festése, ez pedig sárga, a közepén lesz egy kék kör, egy kékre festett kör, így egész szép lesz a pálya is áttekinthető. Utána készül el a kerítés az elválasztja a Kressz parkot a focipályától, a kerítés magas lesz a focipálya mögött, ugyanúgy, mint amit ott látunk a másik oldalon, magas oszlopok vannak, ahogy régen is volt, és a Kressz park egy alacsony kerítéssel, mint ami ott oldalt a mentőállomás előtt van, egy olyan méretű kerítés, egy parapet magasabb kerítéssel lesz elválasztva, ettől kezdve ez a rész így befejeződik, iskola kezdése elkészül. A többi rész, amit az előbb megmutattam a térképen, a többi rész is folyamatos, iskola kezdésre minden elkészül, kivéve a WC-t. A WC mosdó az hosszabb időt vesz igénybe, annak egy betonalapot kell készíteni, betonozni kell, el, annak van egy kötési ideje, de évvégére befejeződik az is. Tehát ebbe az évbe az egész fejlesztés befejeződik, ami ugye akkor áll ezekből a játszóeszközökből, egy új kötélpálya lesz, mert jelenleg az most már elhasználódott, szerintem 20, több mint 20 éves, és igaziból már veszélyes is, tehát az helyett lesz egy új kötélpálya, kicsit más helyen, annak nem kell domb, dobbantóról lehet indulni, ez úgymond kulturáltabb, tehát tiszta lesz mindig a dobbantó, nem kell ott az esetleg porba, sárba menni a gyerekeknek. Van a következő hexagon mászóka, a kombinált játszóvár, abban lesz csúszda, mászóka a gyerekeknek ütésvédő felülettel, annak látjuk már a helyét, kiásták, tehát ott egy ütésvédő felület készül, azért történt ez. A másik oldalon egy csőcsúszda, a meglevő csúszda mellett a dombról induló csőcsúszda, ami hát abszolút érdekes, mert zárt csőbe fog lecsúszni, és készül a körforgó, ami nagyon népszerű játék.
3: Világritkasággal gyarapodott Szekszárdon a Baka Múzeum. A részletekről Tálosi Zoltánt, a múzeum tulajdonosát kérdeztük.
0: Több alkalommal is volt, hogy Ausztriában, Németországban is lomtalanítanak építkezési vállalkozók dolgozni.

0: forgalmazást, vagy a saját rádióforgalmazást rögzítette Szalagon. Ez a Szalagos Magnóknak tényleg az őse. Az AEG nevezetű, a még ma is létező német híradás technikai cég fejlesztette ki. Néhány száz darab, ezresnél biztosan nem nagyobb tétel készült. Ez egy rendszer, egy felvevő magnóval, meg nem tudom milyen apró technikai eszközzel együtt alkotna egy ilyen komplex egységet. Sajnos azok nem kerültek elő, de mondom, ez így önmagában egy csodás, ritkaságnak számító eszköz. A hivatalos nyitvatartási időnk az minden szombaton 9-től 12 óráig van. Természetesen, hogyha valaki 3-12-kor esik be, nincs olyan, hogy elküldünk látogatókat, hiszen azért ez nekünk fontos, hogy mindig többen megismerkedjenek a gyűjteménnyel. A Szekszárdon a vár közben, a Vármegyháza külső oldalán vagyunk, ott azon a most már nem termésköves, hanem macskaköves feljárónál, ami nagyon fontos, maga a kiállítás megtekintése ingyenes. Tehát bárki, bárhányszor jön, ha 52-szer tér be egy évbe, akkor ugyanúgyszor ingyenes a látogatóknak a belépés.
1: Vasárnap marad a napos, forró időjárás. Ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél helyenként átmenetileg feltámadhat. Már több felé készülhetünk trópusi éjszakára. 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Szekszárdon és a Vételkörzetben hajnalban már 20, napközben pedig 40 fok fölött alakulnak a maximumok. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101.
4: Kilelmúlt vasárnap a legjobb zenék szólnak az ebéd mellé. Hello a stúdióban Karakas Balázs, rengeteg izgalmassággal, program lehetőségekkel és csak a ma kedvenceivel meg a tegnap slágereivel, úgyhogy hangerőt rá!
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Csodás hétvégét kívánok a Rádió Antrittal. Vasárnap délután is szólnak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Jó étvágyat kívánok a most ebédelőknek, hiszen már jócskán délután vagyunk. Érdemes lehet akár az ebéd után mondjuk ebben a hőségben valami jó kis fürdőző helyet felkeresni, csak mondanám, hogy a Balaton vize 25-26, a Velencei tó pedig már 26-27 fokos, úgyhogy meleg van. Nem kicsit, nagyon, de talán ezek a helyek adhatnak némi kis felfrissülést, na meg az Antritt zenéjét a 105.1-en.

0: Ez itt a Rádió Antrit, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak nálunk. Tudjuk jól, hogy tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, és hát a következő napokban sem várható csapadék, sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területén. Így hát mindenféleképpen nagyon fontos az, hogy mi is felelősen gazdálkodjunk a vízünkkel. Többször elhangzott már, hogy nem most mossunk autót, és nem most locsoljuk a gyepet. Helyette inkább hallgassunk jó zenéket, hiszen hamarosan például ezt a dalt is játszom.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkedni pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jó hétvégét, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez, a mikrofonnál Karakas Balázs. Hozom a hasznos információkat, nem sokára például program lehetőségeket is kínálok. Ezek előtt szólnak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei, valóban változatosan az Antritton. Jó hétvégét!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Ez a Rádió Antritt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, megnézzük a legizgalmasabb program lehetőségeket is. Jön majd a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivál Bonyhádon, augusztus 7-e és 9-e között. A háromnapos fesztivál a bukovinai székely kultúra és a közép-európai néphagyományok nagyszabású találkozója. Magyarországi, erdélyi, vajdasági, romániai, lengyel és ukrajnai együttesek érkeznek Bonyhádra, hogy néptánccal, népzenével, viseletekkel mutassák be a közösségeik örökségét. Mindez hát a jövő hét hétvégén. Aztán Bencsik János Divina komédia sorozata augusztus 8-án 11 órától lesz megnézhető majd a Szekszárdon a Művészetek házában. Jó szórakozást kívánok hozzá, mindjárt mondjuk a friss híreket, utána pedig ezzel a dallal folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engverséges egészségügy. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia- és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hívjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hépkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dinnyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, az északi és a dunántúli középhegységben néha zápor zivatar előfordulhat. Néha megélénkül az északi, a szél, de általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt egy óra pörögnek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei egész hétvégén az Antritton. Hello, Karakas Balázs vagyok, rengeteg hasznos információval és persze jó dalokkal, ezeket szállítom most a folytatásban.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsd.

0: Ez itt a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Vasárnap, amikor beütött a kajakóba, és talán azért így a szokásosnál jobban meg tud ez minket viselni, 40 fokot ígértek mára, úgyhogy durván meleg van. Igyanak sokat, lazuljanak, és közben hallgassák ezeket a dalokat.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.

0: Ez itt a Rádió Antrit, egész hétvégén csak a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel meleg van. Már gyakorlatilag a Csapból is, hát víz helyett a Duna alacsony vízállása folyik. De az olyannyira, képzeljék el, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni bizonyos helyeken szabad szemmel. Például ha Budapesten a Szabadsághídon a Szent Gellért tél felől sétálunk, és az első pillérnél lenézünk, a 2018-as korábbi rekord alacsony vízállás után most újra láthatóak a korábban felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Ez durva. Fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit ugye 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában robbantották fel. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, míg a budai oldalhoz közelebbi fele a mai napig ott van a meder mélyén. És ezt most lehet látni szabad szemmel. Az durva. Na de, nálunk a jó zenék, és a folytatásban hamarosan ez a dal érkezik.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó ki.

0: telefonszámon.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Ön milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám.
7: Vissza a jó zenékhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Itt a Rádió Antrit, Karakas Balázs vagyok. Hasznos információkkal és persze csak jó zenékkel.
6: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Ez itt a Rádió Antrit, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Rengeteg minden lesz a környéken, lehet előre tervezgetni. Hát már csak egy hónap is jön például Dombóváron a Dőri Lecsó Fesztivál. A rendezvény a Dőri család helyi kötődésére és arra a korszakra emlékeztet, amikor a 20. század elején konzervgyár működött a városban. Az eredeti lecsó recept ugyan nem maradt fenn, de a fesztivál mégis közösségi főzéssel és a lecsó köré épített hagyománnyal igyekszik idézni ezt az örökséget. Úgyhogy aki szereti a pocakját, meg csak egy picit kimozdulni, annak ez is egy jó választás lehet. Legalábbis a város honlapja szerint szeptember 5-én lesz idén is Dőri Lecsó Fesztivál. A folytatásban pedig hírek 2 órakor, utána pedig ez a dal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 g 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heihó gyümölcslevek csupán 339, 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Cartador jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Több strand is meghosszabbította nyitvatartását. Magyarok kenyerebb több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a kárpátaljai gazdák. Ma marad a napos, forró időjárás, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ipari és közlekedési vállalatok, települések és az államigazgatás is csökkenti az energia felhasználását. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében szüneteltetik a vasúti teherszállítást hétfőtől 17 és 22 óra között. A legnagyobb ipari energiafelhasználók önkéntes fogyasztás csökkentése több száz megawatt terhelést vesz le a hálózatról. Az államigazgatásban pedig, ahol lehet, otthoni munkavégzés lesz a jövő hét első 3 napján, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsák az otthoni munka lehetőségét minden olyan dolgozónak, aki így el tudja látni feladatát, és csökkentsék a lehetséges minimumra az irodai épületek energiafelhasználását. Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatát. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásából. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehézsorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is termés kiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta a Ruszin Szenni Romulus honvédelmi miniszter szombaton Budapesten. Tegnap Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000, Szentendrére újabb 7000 zacskó vízet szállította ki, Szentendrén Lányfalun és Tahitót falun vízszállító járművekkel töltötték a tározókat.
1: Rádió Andrit időjárás.
4: Ma marad a napos, forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatarot előfordulhat. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
5: Az ebéden túl vagyunk, a has tele, esetleg egy kávé vagy egy jó frissítő limonáda inkább ebben a kánikulában, és semmi baj nem lehet. Hello, Karakas Balázs vagyok, ezek mellé fűszerként jönnek a szexárdi kedvencek az Andrittal, úgyhogy hangerült a 105.1-re.
0: Induljon egy újabb óra szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: Köszönöm szépen, hogy együtt töltjük ezt a mai délutánt is. Ez itt a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak nálunk. Nagyon bízom benne, hogy mindenkinek jut egy kis ideje egy vasárnap délután pihenni, vagy éppen csak elmenni a Balcsira, fürdőzni egyet ebben a kánikulában és jól felfrissülni. Nálunk pedig a jó zenék szólnak, Szekszárdon a 105.1-en.
1: Rádió Antrit!

Itt a Rádió Antrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Annyira kiszáradt a Duna Budapestnél, hogy Vácig el lehet bringázni a Duna kiszáradt medrében, legalábbis az időkép cikke szerint. Senkinek nem ajánlatos ezt megtenni, de egyébként úgy fizikailag éppenséggel lehetséges, hogy ezt megtehetjük. Az időkép egyébként egy embernek a történetét írja le, aki nekivágott az expedíciónak, nekiindult a Szilaspatak újpesti torkolatánál, ereszkedett le a folyómederbe, aztán onnan Dunakeszire ért, ott már azért eléggé valószínűnek érezte, hogy el fog jutni kerékpárral Vácig is. Rengetegen voltak ott a rekord alacsony vizet csökkolni egyébként, így a képek alapján én azt látom, de egyébként odaért a Dunamedrében Vácig. Szóval azért ez így elképesztő. De nálunk szólnak a jó zenék megállás nélkül, hamarosan például ez a dal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
0: Ennyi volt a reklám.
4: Hello, Karakas Balázs vagyok, nem sokára ajánlom a legjobb, legizgalmasabb környékbéli programokat, de addig is szólnak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei az Antritton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: hogy maradjál.
1: Ez itt bizony a Rádió Antritta, a kedvencei és a tegnap slágerei szólnak nálunk, na meg a legizgalmasabb programokról is beszámolunk. Augusztus 14-én és 15-én jön majd a Tarka Marha Fesztivál Bonyhádra. Ez a mezőgazdaság és a gasztronómia hagyományait kapcsolja össze szabadtéri szórakozással. Középpontjában a Völgységben kialakult piros tarka bonyhádi tájfajta áll, amely a helyi állattenyésztők több nemzedékének munkáját őrzi. A főzőcske, a gasztroudvar és a kirakodóvásár mellett gyermekprogramok és négy nagy koncert is szerepel a kínálatban. Jó szórakozást kívánok hozzá Bonyhádon, a Tarka Marha Fesztivál augusztus 14-e és 15-ei program. Lesz szezonnyitó ringató a Babits Mihály Kulturális Központban augusztus 15-én délelőtt 10 órától. Ez a kisgyermekes családoknak kínál közös élő zenei élményt a Kulturális Központban. A Magyar Örökségdíjas ringató módszer Kodály útmutatását követve énekszóval, hangszerjátékokkal, mondókákkal és ölbeli játékokkal segíti a legkisebbek zenei nevelését. Kellemes kikapcsolódást kívánok ehhez is. Jönnek a hírek hamarosan, aztán pedig ezzel a dallal folytatjuk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám!
7: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
8: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt a Rádió Antritban.
9: Dr. Sárosi József a kamara elnökével találkozott. Figyeljünk házi kedvenceinkre is, hétfőn is forróság vár ránk. Jó napot kívánok, Jantner Gyuli vagyok. 2026. augusztus 2-án vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A dombóvári járási ügyészség többrendbeli minősített csalás miatt emelt vádat egy borsodabaúj Zemplén vármegyei nő ellen. A vádirati tényállás szerint a vádlott 2025 év májusában anyagi nehézségei miatt elhatározta, hogy internetes csalásokkal fog pénzt keresni. A 30-as évei közepén járó nő ennek érdekében többféle álnéven internetes áruhirdetési oldalakon jelentkezett, a sértetek által közzétett különböző többnyire járműalkatrészek megvételére irányuló hirdetésekre. A sértettekkel megállapodott az ingóságok részükre történő értékesítésében úgy, hogy azokkal ténylegesen sosem rendelkezett. A sértettek a vételárat előre átutalták a vádlott által meghatározott bankszámlára, aki azonban a megrendelt terméket nem küldte el nekik, hanem azonnal elérhetetlenné vált számukra. A sértetteket összesen közel 500 000 forint kár érte, amely az eljárás során nem térült meg. Az ügyészség a terheltet 17 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalással vádolja, a járási ügyészség a büntetlen előéletű, a terhére rótt bűncselekményeket beismerő és megbánó vádlottal szemben közérdekű munka kiszabását indítványozza a dombovári járásbíróságnál azzal, hogy a bíróság kötelezze a sértetteknek okozott kár megtérítésére is. Pénteken dr. Sárosi József, a Tiszaország gyűlési képviselője és Keszthelyi Szabolcs kabinetfőnök járt nálunk egy tartalmas szakmai és üzleti megbeszélésen. Tudtuk meg a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara Facebook oldaláról. A dr. Beréti Zsolt elnökkel folytatott egyeztetés középpontjában a vállalkozások jelenlegi helyzete és jövőbeli lehetőségei álltak. Kiemelten beszéltek a Széchenyi Kártya program jelentőségéről, amely ma is az egyik legfontosabb finanszírozási eszköz a hazai kis- és középvállalkozások számára, hiszen sok cég fejlődését, beruházásait és stabil működését segíti. Egyeztettek a szakképzés jövőjéről is. Közös céljuk, hogy az iskolákból olyan jó felkészült szakemberek kerüljenek ki, akik valódi tudással és piacképes ismeretekkel tudnak bekapcsolódni a munkavilágába. Ugyanilyen fontosnak tartják, hogy a szakképzett munka presztízse tovább erősödjön, és ismét megkapja azt a társadalmi és gazdasági megbecsülést, amelyet megérdemel. Emellett a jövőbeni együttműködési lehetőségekről és közös rendezvények szervezéséről is egyeztettek, amelyekkel szeretnének még több hasznos információt és támogatást eljuttatni a vállalkozókhoz. Köszönjük a látogatást és a nyitott előremutató párbeszédet. Hiszünk abban, hogy az együtt gondolkodás és az összefogás a vállalkozások, a szakképzés és a térség fejlődésének egyik legfontosabb alapja, olvasható a poszt végén. A következő napok extrém meleg időjárása nem csak minket, embereket, hanem állatainkat is megviseli. Mire figyeljünk, hogyan gondozzuk kedvenceinket a kánikulából? Erről kérdeztük Fiat Szilviát, a Szekszárdi Kutyamenhely vezetőjét.
0: Kedves állatbarátok, mindenkit kérünk, hogy most itt a hőkupola alatt, a 40 fokban, az elkövetkező egy hétben mindenki egy kicsit többet, vagy erőn felül próbáljon segíteni az állatoknak. Értjük ez alatt a környezetünkben élő állatokat, tehát akinek van módja rá, fazekakba, lábasokba, bármilyen lapos edényekbe rakjon ki vizet, tegyen bele köveket a kisebb állatoknak, mint a rovarok, vagy a sündisznó, vagy pókusok, vagy bármi. Főleg ugye, ha kertes házban lakik valaki, egy nagyobb edényben lehet vizet kirakni, mondjuk cicáknak. A kutyáknak mindenképpen kert több helyére, több részére is, oldalára is helyezzünk ki vizet, mert ugye ahogy a nap közlekedik, úgy melegszik fel a víz, és akkor igazából kutya nagyon jól tudja, hogy melyik víz a jó, és melyikből lehet inni, és nyilván ezt is többször cseréljük le. Nagyon fontos az, hogy a hőmérséklet elől valahova menekülni kell. Kell egy árnyékos fa, vagy egy olyan épület, ami megfelelő támogatás.

0: fordulnak, számtalanszor voltunk már ilyen helyszínen. Emellett szintén a vizet ki kell tenni, folyamatosan cserélni kell. A séta az most megváltozik, és ezt tudomásul kell venni, hogy a gazdi, ha eddig nem tette, akkor most kelljen nagyon korán, és menjen el 5-kor, 6-kor vagy 7-kor sétálni hosszan a kutyájával, mert akkor van még normális hőmérséklet.
1: Augusztus 3-án kezdődik a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola szervezésében a német hon és népismereti tábor, ahol a résztvevő gyermekek játékos és élményközpontú programokon keresztül ismerkedhetnek meg a helyi német nemzetiségi hagyományokkal, kultúrával és értékekkel. A tábor tartalmas programokat kínál a gyermekek népi játékokon, kézműves foglalkozásokon, hagyományőrző programokon és közösségi élményeken keresztül fedezik fel a sváb kultúra sokszínűségét. A tábor nem csak a múlt értékeinek megőrzéséről szól, hanem arról is, hogyan lehet ezeket a hagyományokat élményszerűen átadni a fiatal generációknak. A német hon és népismereti tábor jó példája annak, hogyan találkozik az oktatás, a közösségépítés és a kulturális örökség megőrzése egy élményekkel teli nyári programban. A száj rekordmagas hőmérsékletek hőkupola, minek tudható be, mi várható és hogyan vészeljük át. Erről beszél Balogné Gál Zsófia, klímavédelmi szakértő.
2: Az idei év ugye mondhatnánk, hogy rendkívüli, de azért a klímamodellek ezeket, ezt már nagyon régóta mutatják, hogy hasonló nyarakra számíthatunk majd. Sőt, hát a pesszimistább klímamodellek azok ennél még komolyabb és hosszantartóbb, tehát ilyen 30-35 nap egybefüggő ilyen meleget is előrevetítenek. Ami azért idén fontos tudni, hogy az El Niño jelenség az erőteljesen rásegített, tehát ugye itt az áramlatoknak a megváltozása az fokozza ezt az egész hőkupolát. Viszont leginkább azért a modellek ezt 2030-2035-re jelezték elő, hogy ilyen szintű hőkupolák megjelennek. Ezeknek a gyakoriságára fel kell készülni. Ugye azt azért mi már nagyon régóta mondjuk klímaszakértők, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a mi infrastruktúráink és a mi életvitelünk az nem erre van felépítve. Tehát valószínűleg a társadalomban és az infrastruktúrában is jelentős változásokra lesz szükség. És hát az ilyen hőség időszakokat ugye leginkább vízparton lehet átvészelni. Ilyenkor tudjuk igazán értékelni azt, hogyha zöld felület van körülöttünk, hogyha nagy lombos fáink vannak. Ugye nagyon fontos az, hogy egy fa, mire igazán lombos lesz, 50-60-80-100 év is szükséges, ugye fajtától függően. Tehát most látjuk igazán, hogy mennyire szükséges lenne, hogy azok a fák el legyenek már ültetve. Tehát körülbelül a kertünket is nézzük át úgy, hogy hol lenne most jó egy jó árnyékos fa, és ültessük el azt a fát, mert itt 20-30 éven belül nem fogjuk tudni elviselni ezeket a kánikulákat.
1: Hétfőn sem várható változás, kevés felhő lesz fölöttünk, és csapadék sem érkezik. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli-délkeleti szelet, a minimumok 17 és 26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrosodik a levegő, Szekszárdon hajnalban 20, napközben 40 fok várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
3: Ezek voltak a Rádió Antit regionális hírei.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
4: Már bizony 3 óra is elmúlt. Jó hétvégét az Antrittal a stúdióban Karakas Balázs. Remélem jut egy kis idejük egy vasárnap délután a pihenésre. Én pedig a hasznos információk mellett hozom a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit az Antrittól.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: Én csoda szép hétvégét kívánok a Rádió Antrittal, nálunk pörögnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Velünk a hőség, ezt azt hiszem mindannyian érezzük. Tombol a 40 fok, hogyha valaki azt időzítette, hogy ezen a héten lesz szabadságon, és leugrik az Adriára a tengerpartra, elszalad a Balatonhoz, akkor az azt hiszem, hogy mindenképpen jó döntést hozott. Nálunk pedig addig is a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, akár az autóban is, Szekszárdon a 101-en.
1: Ez a Rádió Antritt. Rádió Antritt.

0: Ez itt bizony a Rádió Antrit. Egyre gyakoribbak a trópusi éjszakák, most például a következő napok is Szekszárdon így fognak alakulni. Nem megy le 20 fok alá a hőmérséklet, például már hétfőn hajnalban sem. Úgyhogy ez egy ilyen történet, egyre gyakoribbak ezek sajnos Magyarországon. A kutatók szerint a 20 fok alá nem hűlő éjszakák alvászavart, szív- és érrendszeri terhelést, valamint fokozott egészségügyi kockázatot okozhatnak, úgyhogy ha van lehetőségük, valahogy egy picit próbáljanak meg ezen enyhíteni. Én pedig úgy tudok, hogy hozom a hasznos infókat és a jó dalokat Szekszárdon az Antritton, például ezt a dalt hamarosan.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
7: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Hello, Karakas Balázs vagyok. Hasznos információk, érdekességek és csak a jó zenék a hétvégén is. Keveset szövegelünk és sok zenét játszunk, hogy igazán izgalmas legyen a ma délután, úgyhogy hangerőt a 105-re!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrix!

0: Ez a Rádió Antrit. Jó hétvégét, jó pihenést kívánok vasárnap délután. Ha valaki sokat olvas, néz híreket, akkor azért ő láthatja, hogy nagyon durván tombolnak az erdőtüzek Európában. Spanyolország, Franciaország, meg még egy-két kisebb erdőtűzről, talán a Balkánról is hallottam már. Képzeljék el, mostantól egy nyilvános térképen lehet figyelni, hogy Magyarországon hol a legmagasabb az erdő és a bozott tüzek kockázata, mert sajnos már arra is szükség van, hogy egy ilyen térképet vezessenek. Ez nagyjából jelen pillanatban most a Kisalföldön és a Bács-Kiskunban a legveszélyesebb. Szóval ne dobáljanak ki semmi égő dolgot a kocsiból, helyette hozzuk a friss információkat 4 órakor, utána pedig jövünk vissza ezzel a dallal a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplet beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
7: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Növelte hibaelhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait az EON. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. A Kiskun középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinál, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Megerősített készenléttel biztosítja a villamosenergiaellátás biztonságát az EON Hungária csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. Az EON emellett folyamatosan egyeztet a gazdasági és energiaügyi minisztériummal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal, a MAVIR-ral és az energetikai ágazat szereplőivel. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekord alacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig 35-40 fokig forrósodik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 4 óra elmúlt, semmi szükség arra, hogy gyászoljuk a hétvégét, hiszen sokáig van világos, és miénk még a vasárnap is. Hello, Karakas Balázs vagyok, jönnek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei Szexárdon, itt az Antritton.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

Hétvége, vége felé, de még azért mindig velünk lehetnek az élmények. Amikor a rádió Antrit szól, akár otthon, miközben az ember próbálja csak úgy rendezgetni a dolgait a kánikula ellenében, akár úton, például a Balatonról már hazafelé. 40 fok, a következő napokban ez várható Szexárdon, szóval kitartást mindenkinek. Rádió Antrit.

0: Hálás vagyok, hogy a Rádió Antrittal tölti a hétvége utolsó napját is. Még azért van a nyárból, nem kevés, de hát nem tudom, hogy önök hogy vannak ezzel. Én amikor általános suliba jártam, egy kassamos volt. De tisztán emlékszem rá, mennyire gyűlöltem már az augusztust, mert mindig augusztus elején kezdték el kérdezgetni tőlem, hogy várom-e már az iskolát. Erre pedig mindig fintorogva közöltem, hogy nem. Hát bizony, most már ismételten aktuális lesz ez a kérdés, és hiszen szeptember 1-ig már kevesebb, mint egy hónap van hátra. Jövőre egyébként, vagy hát a jövő tanévben 180 tanítási napra kell készülniek a diákoknak. Az első fél év január 22-éig tart, és bizony-bizony a gimnáziumokban, szakgimikben, majd április 30-áig lesz tanítás, a két év folyamos részszakmákra felkészítő sulikban pedig május 28-áig. Lesz őszi szünet is, téli szünet is, tavaszi szünet is, úgy, ahogy az lenni szokott. Nálunk pedig sok-sok jó zene a folytatásban. Ezekkel folytatjuk az Antriton például hamarosan, őt is hallhatják.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chioven paprikás chips 50 gram, 99 forint. San Benedetto Ice Teák 499. Heihó gyümölcslevek csupán 339. 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Cartador jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
4: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló, hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Hasznos információk, jó dalok a folytatásban is. Hello, Karakas Balázs vagyok, számítok a hallójáratokra egészen este 6-ig, és persze a hangerőre, hiszen jönnek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Hálás vagyok, hogy a Rádió Antritot hallgatják, játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Nem csak arról lehet hallani, ugye, hogy az árammal is takarékoskodni kell, hiszen lehetnek problémáink, hanem bizony még a vízzel is. Képzeljék el, naponta több ezer zacskó vizet gyártanak le és szállítanak el kijelölt helyszínekre, mert hogy vannak olyan részei az országnak, ahol már ez is problémát okoz. Szentendrére például vízszárító járművel juttattak vizet, és folyamatosan állítják elő a zacskós vizet is. Most csak így az érdekesség kedvéért, pénteken a fővárosban például a Bikás Park metroállomáson és a Szent Kristóf szakrendelőnél is zacskós vizet osztottak. Szombaton Kapolcs, Művészetek Völgye Fesztivál 5000 tasak vizet vittek ki Szentendrére, újabb 7000 zacskó vizet. Szentendrén, Leányfalon, Tahítótfalon vízszállító járművek töltik a tározókat. Tehát nem egyszerű most a helyzet. Én azt mondom, hogy a vízzel kapcsolatban is mindenféleképpen fontos ilyenkor a megfelelő felelősségteljes magatartás. Nálunk pedig 5 órakor friss hírek, aztán pedig ez a dal. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar, get the show on, get paid. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra, a www.csaposuli.hu oldalra.
6: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfő keddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
3: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engverséges egészségügy. Hétfőn is marad a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia- és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hívjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit, amint egy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hépkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dinyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 105.1.
0: Öt múlt, hello, Karokas Balázs vagyok, hozom a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit. Trafi Pax! Hogy mire gondolok ez alatt? Majd arról is mesélek. Előtte viszont szólnak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei hangerőt a 101-re.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: Sunday, ez a Rádió Antrit. Jó hétvégét, jó pihenést kívánok mindenkinek. Hamarosan újabb hét, újabb munkahét kezdete, és újabb bírságok fognak majd röpködni, ugyanis egy héten át fokozottan ellenőrzik a gyorshajtókat Magyarország útjain. A cél, hogy kevesebb legyen a közlekedési baleset, mivel továbbra is a sebesség túllépés a vezető baleseti ok. Úgyhogy óvatosan a gázpedállal.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antrit. Játsszuk a ma kedvenceit és természetesen a tegnap slágereit. Sok esetben az augusztus a nyaralásról szól, de persze azért lesznek itt programok, például ugye a bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztivál a jövő hétvégén Bonyhádon. Bencsik János Divina komédia sorozatát is meg lehet majd nézni 8-án a Művészetek házában, vagy egy picikét mehetünk tovább, hiszen jönnek majd a Szent István napok augusztus 20-án. A programsorozat Szekszárdon egyszerre ünnepli az államalapítást, az új kenyeret és a városi közösséget. A nap majd 8 óra 45-kor indul, kenyérszenteléssel egybekötött szentmisével, a belvárosi római katolikus templomban. 10 órakor ünnepi felvonulás indul a Béla térről, a Bartina Néptánc Egyesület, a Csurgó Zenekar, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete és az Újvárosi Katolikus Társaskör közreműködésével. Ezután lesz koszorúzás, ünnepi közgyűlés, este 8-tól pedig már koncert a Béla téri színpadon. A program hagyományőrző, ünnepi és zenei elemeket ötvöz egész nap. Jó szórakozást hozzá, akár csak ehhez a dalhoz, hamarosan hallgatjuk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi

0: hosszabbon számon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Velünk a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Hello, Karakas Balázs vagyok, hasznos információk és jó zenék, hogy vasárnap délután a lazítás és minél inkább aktuálisabb legyen.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

0: These beautiful things that I've got.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Itt a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. De mivel nem sokára este 6 óra lesz, én ezzel megköszönöm a mai elmúlt 6 óra hosszás figyelmet. Jövő héten, legközelebb szombaton találkozhatunk, majd déli 12 órától érkezem ismételten. Karakas Balázs kicsekkol, szép hétvégét!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 g 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heihu gyümölcslevek csupán 339, 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Carte d'Or jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Több strand is meghosszabbította nyitvatartását. Magyarok kenyere, több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a kárpátaljai gazdák. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ipari és közlekedési vállalatok, települések és az államigazgatás is csökkenti az energiafelhasználását. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében szüneteltetik a vasúti teherszállítást hétfőtől 17 és 22 óra között. A legnagyobb ipari energiafelhasználók önkéntes fogyasztás csökkentése több száz megawatt terhelést vesz le a hálózatról. Az államigazgatásban pedig, ahol lehet, otthoni munkavégzés lesz a jövő hét első 3 napján, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsák az otthoni munka lehetőségét minden olyan dolgozónak, aki így el tudja látni feladatát, és csökkentsék a lehetséges minimumra az irodai épületek energiafelhasználását. Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatát. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásából. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta a Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Budapesten. Tegnap Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000, Szentendére újabb 7000 zacskó vízet szállította ki, Szentendrén Leányfalun és Tahitót falun vízszállító járművekkel töltötték a tározókat.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig 35-40 fokig forrósodik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganeten

0: telefonszámon.
1: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Locsolási tilalom a sportpályákon és stadionokban. Megjelent az új tanév rendje. Hétfőn is marad a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter szombaton Facebook oldalán. Gödös László azt írta, hogy a döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata, fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A tartós kánikula idején az ivóvízkészleteink megóvása és a lakossági ellátás zavartalansága a legfontosabb közös feladatunk, hangsúlyozta a miniszter. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Lanner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogyan látják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Hétfőn és kedden zárva tart a Pannon Egyetem. Zárva tartanak az épületek, a dolgozókat pedig mentesítik a munkavégzés alól, közölte a Felsőoktatási Intézmény szombaton az MT-vel. Azt írták, az épületek átmeneti bezárásával az egyetem csökkenti a hűtéshez, világításhoz, valamint az egyéb berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó energiafelhasználást, és ezzel hozzájárul az energiakrízis hatásainak mérsékléséhez. A Pannon Egyetem vezetése a döntés meghozatalakor kiemelt figyelmet fordított a munkatársai egészségének, biztonságának és jólétének megőrzésére is, fűzték hozzá.
1: Rádió Andrét időjárás.
8: Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Itthon is extrém magas az erdőtüzek kockázata. Megjelent az új tanévrendje a Magyar Közlönyben. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. A Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Megjelent az új tanévrendje a Magyar Közlönyben, az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Lennert Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogyan látják az iskolát, mi működik jól, és min kéne változtatni, milyen ötleteik vannak. A rendelet egy másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta a Ruszin-Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. A tájékoztatót azoknak szervezték, akiknek fiatalitás címén 2023-ban felmondtak a honvédségnél, valamint azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltást nem vették fel, ezért veszítették el szolgálati jogviszonyukat, és most szeretnének visszatérni a honvédséghez. Létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanának nekik. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásából.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig 35-40 fokig forrósodik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Növelte hiba elhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait az EON. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető, nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. A Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinál, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Megerősített készenléttel biztosítja a villamosenergiaellátás biztonságát az EON Hungária csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfelszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. Az EON emellett folyamatosan egyeztet a gazdasági és energiaügyi minisztériummal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal, a MAVIR-ral és az energetikai ágazat szereplőivel. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekord alacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engverséges egészségügy. Hétfőn is marad a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hévjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hépkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegyék életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dinyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig 35-40 fokig forrósodik a levegő.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Több strand is meghosszabbította nyitvatartását. Magyarok kenyere, több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a kárpátaljai gazdák. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ipari és közlekedési vállalatok, települések és az államigazgatás is csökkenti az energiafelhasználását. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében szüneteltetik a vasúti teherszállítást hétfőtől 17 és 22 óra között. A legnagyobb ipari energiafelhasználók önkéntes fogyasztás csökkentése több száz megawatt terhelést vesz le a hálózatról. Az államigazgatásban pedig, ahol lehet, otthoni munkavégzés lesz a jövő hét első három napján, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsák az otthoni munka lehetőségét minden olyan dolgozónak, aki így el tudja látni feladatát, és csökkentsék a lehetséges minimumra az iroda épületek energiafelhasználását. Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatát. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásából. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobrani irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Budapesten. Tegnap Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000, Szentendrére újabb 7000 zacskó vízet szállítottak ki, Szentendrén Lányfalun és Tahitót falun vízszállító járművekkel töltötték a tározókat.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió.